információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Késő nyári időre számíthatunk. A paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdú-Bihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu oldalon. Egy új kérdésre jelentkezünk, ami nem más. Mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta? Mindenféle szituáció jöhet, vagy hogyha olyan hívásról hallottak, ami nem önökkel történt feltétlenül, de érdemes elmesélni, akkor ezeket várjuk, és addig is, amíg megírják ezeket az üzeneteket, úgy gondoltam, hogy beszéljünk kicsit a telefonálási szokásokról. A telefonálási szokások az elmúlt években jelentősen átalakultak, különösen az okostelefonok elterjedésével és a fiatalabb generációk, az Z és az Alfa generáció szokásaival. A hagyományos hanghívást egyre inkább háttérbe szorítják az azonnali üzenetküldő alkalmazások, a hangüzenetek és a videóhívások. Lássuk, hogy mik a legfontosabb megállapítások jelenleg. Vannak például generációs különbségek, a fiatalok, mint az E-generáció például, sokan szoronganak a közvetlen telefonálástól és inkább a szöveges üzeneteket preferálják. A hívást gyakran tolakodónak érzik és előre egyeztetik még azt is, hogy mikor beszélhetnek. Az idősebb generációk számára a telefonálás még mindig a közvetlen kommunikáció legfontosabb eszköze, ehhez képest anyukám rendszeresen szokott például engem videó hívni. Azt már megszoktam, hogy néha hanghívással jelentkezik be valahova, de az sem ritka, hogy videóhívás formájában jelenik meg valami újdonság nálam, és múltkor pont kerékpároztam, és akkor történt az, hogy gyakorlatilag a bringázás közben egyszer csak látom anyukám arcát, hogy ő most éppen videóhívással keres engem, meg is lepődtem egyébként, miközben ingyen beszélünk egymással, szóval akár föl is hívhatnám. Második fontos pont, modern telefonálási etikett vagy mobil etikett. A nyilvános helyeken, mint a zsúfolt helyeken, buszon, váróteremben a hangos telefonálás kerülendő, a hívást érdemes rövidre fogni, vagy csendesebb helyre húzódni. Hívás kezdeményezése. Mielőtt hívnánk valakit, érdemes megfontolni, hogy az ügy sürgőse, vagy elegendő egy üzenet is. Hangüzenetek. Bár népszerűek, a túl hosszú és zavaros hangüzenetek zavaróak lehetnek. Személyes adatok. Nem kívánt hívások során ne adjunk ki személyes vagy pénzügyi adatokat. Rengeteg a csalás, meg a hasonló dolgok, tehát erre nagyon kell figyelni. Illetve a munkahelyi telefonálás. Munkaidőben a magáncélú telefonhívásokat minimalizálni kell, és ügyelni kell a kollégák nyugalmára. A harmadik pont az idegesítő szokások, amiket kerülni kell. Ez a hangos, mondjuk kihangosítós beszélgetés nyilvános közlekedési eszközön, zene vagy videó hallgatása a hangszóron, zombi üzemmód, okostelefonba merülve a környezetről megfeledkezve sétálni az utcán, vagy a hívó fél félbeszakítása, vagy a hívás durva kinyomása egyes esetekben. A telefonálás szabályai, fontos, hogy bemutatkozzunk. A hívónak mindig be kell mutatkozni, még akkor is, ha feltételező, hogy a hívott fél ismeri a számot. Időzítés, ügyeljünk a napszakra, ne hívjunk indokolatlanul korán vagy későn, és az én apukám például azt se szeret, hogyha ebédidőben zavarják. Visszahívás, ha nem tudjuk felvenni a telefont, rövid időn belül kezdeményezzünk visszahívást. Nos, ezek talán az alapvető etikettek manapság, de nem biztos, hogy pontosan így van. A lényeg az, hogy a kérdésünk ma arra vonatkozik, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635-92-95-95-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ceglit hangja és egy új témával jelentkezünk. Mi volt a legképtelenebb ok, amikor valaki valamiért felhívta önt? Ezeket várjuk és vártuk az elmúlt időszakban is. Már jött is pár üzenetünk, ezekkel kezdünk. Ha ön is megírná, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhat nekünk. Az első Zuzu üzenetet lássuk. Egy este, amikor zuhanyoztam, egymás után háromszor is csörgött a telefonom. Amikor kijöttem a zuhany alól, láttam, hogy apám hívott, aki akkor épp a barátjával ment sörözni. Gyorsan visszahívtam, mert azt hittem, valami baj van, amikor kérdeztem, miért hívott háromszor is, a következőt mondta. Te fiam, hogy hívják azt a színházi rendezőt, akinek a rendezésében azt a pocsék előadást láttak a múltkor, és megfogadtuk, hogy többet nem megyünk a darabjaira. Igen, emiatt hívott háromszor egymás után, mint kiderült, a társaságokban épp színház volt a téma, hogy ki milyen előadást látott legutóbb. Ez végül is érthető kérdés, hogyha nem jutott eszébe, de azért, hogy háromszor hívni emiatt egy zuhanyzás alatt valakit, azért az tényleg meglepő. Itt van Vili üzenete. Szerenátkor egy osztálytársam felhívott, miközben mellettem ült, majd annyit mondott a telefonba. Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak. Még csak Roland sem vagyok. Szerintem megvan a kedvenc üzenetem. Nem szoktam ilyen korán ezt mondani, de ez zseni. Tehát, hogy ott ül mellettem valaki, fölhívom, és azt mondom neki, hogy Rolika, most nem alkalmas, majd visszahívlak, miközben nem is Rolinak hívják, és nem is ő hívott, hanem én hívtam őt. Hát egy zseni, zseni. Imádom az ilyen arcokat, úgyhogy nagyon köszönjük ezt az üzenetet, és tényleg elég képtelen ok. Bonnie írja nekünk, hogy apám a szívrauma után a szívkórházban lábadozott. Moziban voltam, film után láttam rengeteg nem fogadott hívás, full megijedve hívtam, hogy úristen, mi van? Kiderült, hogy a haverjai oldalkocsis motorral megszöktették egy motoros találkozóra, és megkért, hogy pakoljak neki össze pár holmit a bőr hátizsákba, haver beugrik érte aznap. Extra poén, hogy kért, hogy tegyek egy 5000-est az egyik nadrág zsebébe, majd visszaadja. Én meg azt hittem, baj van. Hát ez is valami elképesztő. Szóval amikor ezt megtudod, hogy szívkórházban lábadozik az apukád, akit éppen a haverjai megszüntettek oldalkocsis motorral egy találkozóra, zseni,

0: Itt van még Dóri üzenetem. Anyukám azért keresett, hogy én miért kerestem őt. Spoiler! A nem fogadott hívás tőlem még előző nap estéről származott, amikor még pedig együtt voltunk, és nem találta a telefonját, úgyhogy megkért, hogy csörgessen meg, ez szerintem rendszeresen visszatérő. Még olyankor is meg szokott ez történni, hogyha én kérem, hogy a párom mondjuk csörgessen már meg, hogy meglegyen a telefonom, megtalálom, pár perc eltelik, és akkor látom, hogy nem fogadott hívás. Hú, mondom, gyorsan vissza kéne hívni, aztán így gondolkodok, hogy ja, de várjál, ne, én kértem meg, oké, de néha elfelejtem én is. Úgyhogy ebben könnyű beleesni, mert az ember meglátja a nem fogadott hívást, és az a reflex, hogy visszahívja a hívót. Hát igen, érdekes helyzetek és hasonló érdekes helyzetek következnek a folytatásban is. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ha van ilyen sztoria, küldj el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a Ceglit Hangja mai témája. Ez egy új kérdés, még nem volt egyszer sem terítéken, és jönnek is az üzenetek szerencsére szép számmal. Én 10 évesen telefonszámot cseréltem mamámmal, mert ő benne volt egy családi flottában, de nem használta ki. Onnantól éveken keresztül kerestek a falubeliek hajnalban, hogy hoznának tyúkot kopasztani, akkor szoktam rá, hogy éjszakára némítom a mobilom. Amúgy ez is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki némítja, ki az, aki valamilyen alvás üzemmódot állít be, ki az, aki egyáltalán nem beszél a hangot. Én például az a típus vagyok, aki, hogyha bármiért is valaki hívna SOS-ben, akkor szeretnék rá felébredni. Nem lennék boldog tőle, de hogyha valami olyan helyzet van, amikor kellek, hát akkor érjenek el. Úgyhogy én nagyon ritkán veszem le a hangot, ami hát néha így, hogy mondjam, rosszul sül el, mert fölébresztenek olyan üzenetek az éjszaka közepén haveroktól, amit nem szerettem volna. Minden esetre itt nincs jó megoldás szerintem. Következő üzenetünk, nekem 3 havonta visszatérő hívásom van egy Ica nevű hölgytől, akit sosem láttam, és azt hiszi, hogy én vagyok a Fodrász Ildi. Mindig elmondom, hogy sem Ildi nem vagyok, sem pedig Fodrász. Mindig elnézést kér, hogy a férje írta fel a számot, oda neki egy lapra, majd kiabál, hogy Tibi, ez nem az Ildi már megint. Ezután annyit mond, hogy na jól van akkor, és leteszi. Bogi küldte nekünk ezt a remek történetet. 3 havonta visszatérő hívás, tökéletes, és már számítasz rá, és valószínűleg hiányozna is, hogyha nem lenne. Én legalábbis ezt gondolom. Aztán ki tudja. Anyukámnak volt egy ilyen pár évvel ezelőtt, hogy kb. Havi szinten keresték rajta Kőhalmi Zoltánt. Mindig mondtam neki, hogy kérdezze már meg, hogy a humoristát, de sosem kérdezte. Aztán egyszer csak megszűntek ezek a hívások, írja nekünk Lili. Hát egyébként ez tök érdekes, hogyha valami híres, talán hírességnek a számát keverik össze a tiéddel, onnan már csak azt kéne kitalálni, hogy melyik az a szám a telefonszámodban, amelyiket vagy félreütik mindig, mert akkor egy telefonszámnyira vagyunk, mármint egy számnyira vagyunk Kőhalmi Zoltán telefonszámától, és akkor lehet, hogy fel lehetne hívni, bár amúgy is lehet, hogy utána lehet keresni az ő számának, és fel lehet hívni. Na mindegy, ezt nem tudom. Egy rövid üzenet. Név nélkül anno egy srác hívott, mert kíváncsi volt, hogy kihez került az előző telefonszáma. Ez egyébként egy érdekes dolog. Én is sokszor gondolkoztam azon, hogy ha számot cseréltem, vagy ilyesmi, akkor azt megkapja valaki, vissza tudnám-e hívni. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog. És nézzünk még egyet ebbe a blogba. Anyum kb. Egy hónapja felhívott, dolgoztam, el voltam havazva. Tudni kell fél utalni, rendelni, stb. Ezért mindig segítek neki, hogyha ott vagyok mellette. Felhívott azzal, legyek rá büszke, mert egyedül utalt, és az előtti nap még rendelt is. Bebizonyította, tudja ezt egyedül, tény, hogy még fél, de én meg tényleg büszke vagyok rá. Írta nekünk Fanni. Igen, hát óvatosan kell ezekkel, de az ember meg tudja csinálni, csak nagyon tájékoztatni kell arról, hogy mikre kell figyelni, mik azok a fontos elemek, amit, hát hogyha, mit tudom én, például bankkártya adatokat kérnek tőle, azt ne adja meg senkinek, és főleg a PIN-kódot, meg ilyesmiket, amitől aztán hozzáférhetnek a számlájához, de igen, tényleg kicsit para, meg kell tanulni, de hogyha megtanulta az ember, akkor már egyedül is el tud boldogulni ezekkel. Mi is büszke vagyunk anyukádra. Köszönjük az üzenetet, és hogyha önnek is van hasonló telefonálással kapcsolatos képtelen sztoria, akkor küldje el nekünk, a zenék után akár beolvasásra is kerülhet.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és az első óra végéhez közelítünk, de senki ne jegyjen meg a második órában, és ez lesz a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ha van ilyen sztoria, küldje el nekünk, persze, hogyha van kedve. Hát, én voltam a hívó. Éppen rokonommal nyomtuk az építkezést, és nem volt otthon a tesóm apósa. Na mondom, felhívom, egy rohadt nagy falat kilöktek, ezt videóztam. Mondom, elküldöm neki, nézze meg. Hívom, kicseng, felveszi, nem szól bele, darálom az infót. Szia, papa, küldtem videót, nézd meg, egy rohadt nagy falat lögtek ki, a srácok, durva állapotok vannak. Beleszólt egy öreg hölgy, Éva néni, aki elmondta, hogy ő nem a papa, és Pesten él, és szerinte nem őt akartam hívni, de ha már így szóba elegyedtünk, akkor meséljek már neki, mi történik éppen ott. Egy jó 10 percet dumáltunk az építkezésről, majd róla is, hogy mi van vele. Egyedülálló magányos idős hölgy, akire senki nem nyitja rá az ajtót, és nagyjából tartalmasan velem beszélt először a héten. Sok sikert kívánt az építkezéshez, és elköszöntünk, majd kiderült, egy számot mellé ütöttem. Az elején nevetséges a dolog, de a végére kedves, megható történet lett belőle. Egyébként ez tök jó dolog, Roli írta nekünk az üzenetet egyébként, és szerintem ez teljesen korrekt. Én a másik munkám során azért találkozok mindenféle személyiséggel, emberrel, mindenféle korosztályból, és azt észrevettem, igen, hogy sokan, akik egyedül élnek, azoknál sokkal könnyebb ott ragadni, beszélgetni egy kicsit. Egyrésztről én is érzem, hogy neki is szüksége van rá, meg ő is nagyon szeret mesélni magáról, kérdez is, úgyhogy igen, az idősebb generációval, főleg, hogyha egyedül él valaki, nagyon könnyen el lehet beszélgetni, és jól is esik, és azt a pici időt az életünkből talán rá lehet szárni erre. Aztán nézzük a következő üzenetet. Anyum felhívott a múlt héten, hogy találjam ki, hol vannak apummal. Mondom, fogalmam sincs. Hát ők egy kávézóban ülnek és teát szürcsölgetnek. Tudni kell róluk, hogy szinte soha nem mennek sehova, nem szeretnek beülni, enni vagy inni sehova, nem tudnak kikapcsolódni ilyen helyeken, kényelmetlenül érzik magukat, mert hogy ők már öregek, amúgy nem azok, 59 és 64 évesek, és a kávézás, teázás egyébként sincs korhoz kötve. Azóta elmentek újra, és másodszorra már sütit is ettek. Ez nagyon szokatlan nekik, de azt mondják, hogy élvezik. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon szegények voltunk, korábban soha sem engedhették meg ezt maguknak. Nehezen engedik el, hogy kiszámolják, abból a 20 euróból hányszer süti jött volna ki otthon, szóval tök jelentéktelennek tűnő info volt. Nekik mégis nagyon sokat jelentett, és igen, hát hogyha emiatt egy hívást kezdeményeztek feléd, hogy ezt eldicsekedjék, akkor igen, tényleg fontos volt. És ez érdekes amúgy, mert én is mindig ilyen számolgatós vagyok. Sok barátom szeret beülni egy kávézóba, én meg úgy vagyok fel, hogy nekem olyan kávégépen van otthon, amiért szerettem volna, tök jó kávét csinál többfélét, hogyha még egy kicsit rá akarok tenni egy lapáttal, akkor én is megcifrázom valahogy. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen tök jó kávét csinálhatok otthon, nagyon olcsón. Miért is mennék el túlárazott kávéért, hogy ott beszélgessünk, aztán persze mégis megvan ennek is az értelme, meg én is puhultam ilyen téren, de régen nagyon ellene voltam például ennek, sőt, valamilyen szinten annak is, hogy beüljünk valahova este a haverokkal, mert hogyha megveszünk egy üveg XY piát, akkor is sokkal olcsóbb jön ki, hogyha azt otthon isztuk meg egy olyan közegben, ahol csak mi vagyunk, és szólhat zene és stb. Úgyhogy nem értettem pontosan ezt az intézményt, de rászoktam azért. Nem szó szerint rászoktam, de néha-néha beülünk helyekre, és az jó. Ahol ételt adnak, amit nem tudnék megcsinálni, az megint más, szerintem. De most el is kalandoztunk a témánktól. A lényeg, hogy mi volt a legkellemetlenebb ok, amiért valaki felhívta. Ha van ilyen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös. Hamarosan a második órában visszatér tehát ez a téma, és mi is visszatérünk méghozzá a zenék és a hírek után.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát,

0: a Ceglédár Show-ban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Nagy területen ég a száraz növényzet az ország több pontján, közölte a katasztrófa védelem. A Hajdúbihar megyei Újszentmargita határában több hektárnyi legelő és erdős aljnövényzet kapott lángra, a baranyai Versednél pedig gyepes területek égnek. 5 hektáron ég az erdő Csongrád-Csanád megyében Kirzombor mellett. Mindhárom helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet gyengén felhős az ég, eső sehol nem lesz. Éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt bizony a Cegléd hangja című műsor, és annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Én Vörös Nendi vagyok, és belekezdünk ebbe az órába is egy új kérdéssel. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Persze az csak, hogyha a napot tekintjük, akkor új kérdés, mert az előző órában is ez volt a kérdésünk, de azért a lényeg az, hogyha volt ilyen hívása, vagy esetleg ön hívott valakit, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-n, mint ahogy ezt megtette Marci, apám felhívott szeptemberben, hogy mikor lesz a tesóm születésnapja. Augusztusban volt. Hát igen, ez kínos. Vannak ilyenek, mikor egy pillanatnyi figyelmetlenség, zavar, feledékenység, nem is tudom, egy kicsit tovább tart, és egy születésnapi köszöntés akár egy hónapot is csúszhat. Hát igen, és ugye az mindig kellemetlen, amikor az ember a saját gyerekéről beszél. Én valamiért abban hiszek, aztán lehet, hogy nagy tévedés, hogy nekem azokat kell csak megjegyeznem, hogy ki mikor született, akik már utánam születtek, hiszen akkor már tudatában voltam a dolgoknak, és tényleg sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nagyszülők, szüleim születésnapját is csak így hozzávetőlegesen tudom, hogy most már hamarosan jönnie kell, de a pontos dátumot egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni, és azt nem direkt csinálom, de szerencsére ott van a párom, aki ilyeneket felír és megjegyez, úgyhogy ilyen szempontból végül is minden egyensúlyra törekszik, és egymásra találtunk. Elkalandoztunk, egy rövid üzenet volt, úgyhogy nézzünk egy másikat. Mamámat hívta a sógornője, és ezt kérdezte. Meg tudod mondani annak a gomboznak a receptjét, amit Dávidka keresztelőjére készítettél? Dávidka kb. 35 éves. Respekt mamának, hogy emlékezett a receptre. Írta nekünk Réka. Ez zseni. Szóval, tehát, hogy Dávidka kb. 35 éves, és a keresztelőjére volt ez a gombóc, és így valahogy feljön ez a kérdés. De ráadásul emlékszik is rá. Szóval minden körbeér, tudta, hogy kit kell hívni, és ő emlékezett rám. Szomszéd bácsi koncert kellős közepén, vagy 15-ször hívott, nyilván nem hallottam, hazafelé már a főbérlő is, vagy 5-ször. Visszahívtam őket, már halára voltak rémülve, hogy biztos bajom esett, a hívás eredeti oka, megjelentek a kerti grill kiegészítők a Lidl-ben, siessek, míg el nem fogy. Az komoly, de nézd! Szomszédok vagytok, hogyha jól értem, egyébként az üzenet küldője Dani. Szomszédok vagytok, hogyha jól értem, és közös kertetek, vagy ilyesmi lehet. Én ezt most csak feltételezem. És azért kerestek ennyiszer, mert kijöttek a grill kiegészítők, és neked segíteni akartak ezzel, úgyhogy siess, amíg el nem fogy, és koncert közben, igen, 15-ször, 5-ször, az egy 20 hívás, és mire visszahívtad őket, halára voltak rémülve, szerintem ez is zseniális sztori. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha önnek is van hasonló, elküldheti 0635 92 95-ös. Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92-5!

0: Már folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók. A mai kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt. Ez egy friss téma, még sosem volt itt a Ceglét hangjában, úgyhogy meglátjuk, milyen üzeneteink érkeznek. Szerencsére jönnek szép számmal, és hogyha elég sok lesz, akkor lehet, hogy két adást is meg fog érni ez a téma. Majd meglátjuk, de hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el a 0635 92 995-re, vagy a kívánság@ceglitradio.hu címre. Anyám felhív egy vasárnap reggelen, de valami hajnali 5-kor. Erre keltem, így tényleg a világomról nem tudtam, és én olyan vagyok, hogy ébredés után 2 órával semmire se vagyok képes, de tényleg arra sem tudok válaszolni, hogy hogy vagy. Na ugye, vasárnap hajnal hívnak, azért pánik rám jött, mi van, mi történhetett, történt valami. Felveszem, hogy igen, erre anyám, mikor is volt a mohácsi csata, nem jut eszembe. És még így totál komásan kinyomtam a telefont, és magam a bocsánatot kértem az összes tanártól, akik annó mindig mondogatták, hogy ezt még álmodból felkelve is tudnod kell. Hát itt most megtörtént Marcival egyébként, és nem tudta álmából felkelve a mohácsi csatát, de ami mentség, hogy édesanyját sem tudta, viszont ilyenkor juthatna eszébe az embernek az internet és annak varázslatos világa, hogy esetleg utána nézzen egy-két kattintással, hogyha valami esetleg nincs meg. Engem vagy 2 hete minden második hétköznap felhív egy RT-s telefonszám, 5 másodpercig hallgat, aztán nem viccelek, elindul az automata menürendszer, mintha én hívtam volna őket. Ez nem túl személyes sztori, de a dolog haszontalansága top tier. Eddigi teóriáim egy scam, hát ha vagy olyan hülye, aki azonosítja magát és megad telebankon mindenféle adatot, a kijelzett telefonszám spoofolható. Valaki retardált lehet a banktól, hívásokat indít, amik valahogy a telebankra defaultolnak. Valakit nagyon érdekel, hogy mi van velem, de a maga sajátos módján ezt is így valósítja meg. Persze lehet ezzel mit kezdeni, de érdekel a rejtély. Például a mai napon is hívtak, de most valamitől a telebank előtt megszakadt a hívás. Hát én arra gyanakszom egyébként, hogy itt valami telefonos csalók lehetnek. Nem vagyok benne biztos, de erre mindenképp figyelj oda, és arra is figyeljen mindenki, akit esetleg hívnak, hogy nehogy megadjon olyan adatot, amivel esetleg veszélyezteti a saját pénztárcáját, mondjuk így. Egyik beszállítónk felhívott, hogy látta az e-mailt, megírta a választ, és mindjárt küldi is, de azért felhívott, hogy ezt mondja. Műszaki koordinátorunk kiírta a gép, hogy eltömődött a szűrő, akkor ez azt jelenti, hogy eltömődött a szűrő? Egyébként ezek a nagyon logikus kérdések, ezek mindig nagyon jók telefonban. Amikor egyértelműen történt valami, és valaki megkérdezi, hogy tényleg ez történt? Na akkor igen, azt kell mondani, hogy így van, ez történt. Egyébként ami még hirtelen itt eszembe jutott, az ilyen e-mailekről meg válaszokról, az, amikor valaki tök más csatornát választ a közlendője átadására, mint ami kézenfekvő lenne. Úgyhogy ilyenek is vannak, és hogyha ilyen sztoria van önnek, vagy ismerősének, esetleg ön volt a hívó, tehát képtelen okok, amiért telefonhívás történt, akkor az küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez a mai kérdés itt a Ceglét hangjában. Rengeteg remek válaszunk van, és azt hiszem, hogy arra a pontra értünk, amikor bejelentettem, hogy bizony, kedves hallgatók, ennek lesz folytatása, egy második adás is majd valamikor, szóval, hogyha valaki nem fér bele, az se ijedjen meg, egy következő alkalommal majd folytatjuk ezt a témát, de lássuk azokat, akik még beleférnek, hisz még két blokkunk hátra van. Egyszer azzal hívott fel valaki, hogy éppen most szabadult a börtönből, és találkozni akar velem. A keresztnevemen üdvözölt, nem volt fenyegető a hangnem, de azért kikerekedett a szemem. Nem ismertem senkit, aki börtönben lehet, próbáltam kitalálni kicsoda, végül mondtam neki, hogy vezetéknevet is mondjon már. Egy másik nevet mondott, így kiderült, hogy téves a hívás, szerencsére. Írta nekünk Nóri, hát ez igen, hogyha valami meg tud lepni, az egy ilyen hívás. Most szabadultam, találkozzunk, és még a nevedet is tudja. Na, ez durva. Tesóm hívott kb. Hajnal 2-kor, hogy az egerészőjv vagy a kerecsensólyom nagyobb, és hogy mik ezek a latin nevek. Egyébként én géplakatos vagyok. Az komoly, Attila írta nekünk az üzenetet, de lehet, hogy szereted a madarakat, vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy valamiért neked ezt tudnod kell. Én, nekem megvan az a barátom, madarász, akit tudom, hogy fel kéne hívni ebben az ügyben, bár nem tudom, hogy hajnali 2-kor hogy is kerülhetne szóba, hogyha nem vele vagyok, ez a kérdés, akkor meg nem kéne fölhívnom. Na mindegy, túl mentünk ezen egy kicsit, de nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Apa soha nem hív. Ma mondjad már a tajszámod, miért? Csak mondjad! Végül kiderült, hogy be akarta bizonyítani a haverjának, hogy én fejből tudom a tajszámom. Az komoly. Laci küldte az üzenetet, soha nem hív, de most emiatt fölhívott, hogy a tajszámodat fejből elmond, és hát nem derült ki, hogy sikerült-e bizonyítani, hogy te ezt tudod. De minden esetre köszönjük az üzenetet, tényleg képtelen ok, amiért felhívtak, úgyhogy teljesen beleillik a műsorunkba. Aztán nézzünk még egy üzenetet. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös film részleteinkből idézzen egy sort, csak úgy, mert épp az megy a tévében, és eszébe jutott, hogy amíg otthon laktam, mindig ezeket mondogattuk. Ilyenkor nem is köszön, csak bemondja, ha olyan, akkor válaszolok rá, és letesszük. Néha megbeszéljük, milyen jó ez a film, amúgy ez édes szokás szerintem, írja nekünk Dani, és tényleg az, és tök jó, hogy én is szoktam csak, mit tudom, egy-egy üzenetet vagy egy képet átküldeni egy havernak, amiről tudom, hogy az tetszeni fog neki, vagy valami közös emlék, mi már egy kicsit modernebben csináljuk ezt, de hogyha ezt hívás formájában teszi meg, és egy szülőre, ráadásul szerintem ez tényleg aranyos dolog, és tartson minél tovább ez a szokásotok, tök jó, hogy ilyeneket csináltok, úgyhogy ezt tartsátok meg mindenképp, ezt a szokást. És hogyha önnek is van akár ilyen furcsa szokása, vagy valamilyen képtelen ok, amivel felhívott valakit, esetleg önt hívták fel, akkor elküldheti nekünk, ahogy mondtam, nem ebben a műsorban, hanem lehet, hogy egy következő adásba fog majd belekerülni a válasza, mert már csak egy blokkunk van hátra, az a blokk viszont néhány zene múlva már itt is van.
1: Ceglét Rádió. 92.5.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? 0635-925-925-ös és kívánságkukat@ceglidradio.hu. De ma már biztos, hogyha küldenek is még üzenetet, nem fog beleférni, mert 5 üzenetre vagyunk a műsor végétől, és egy másik alkalommal biztos, hogy folytatjuk ezt az adást, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. De lássuk a befutó üzeneteket. Fater rendszeresen felhív, hogy a kedvenc közös filmrészleteinkből, na ez már volt, úgyhogy ugrok egyet, elnézést. Ügyeletes Shazam vagyok mindig. Rendszeres, hogy a nővérem vagy a férje felhívnak, hogy mi ez a zene, ami a rádióban szól, vagy dúdolják nekem, vagy esetleg meg is tudják mutatni. Általában tudni szoktam. Ez egyébként nagyon helyes, hogyha felismered a zenéket, akkor tényleg használjanak ki erre, bár tényleg vannak már erre alkalmazások, meg minden, de Zoli, ez a te küldetésed, én úgy látom. Kézi automosóból felhívott anyu, hogy kihagyhat-e egy programot. Lehet másnak képtelen, nekem inkább cuki volt, tehát kézi automosóból felhívott. Ja, tehát állt az automosónál, ahol végig tudod nyomkodni, hogy egyes, mondjuk habosöblítés, kettes, mit tudom én, bogároldás, négyes foltmentes öblítés, most mondtam pár funkciót, és hogy ki lehet-e hagyni esetleg ebből. Ezért hívott fel anyukát, de ez tényleg cuki szerintem is. Hát, hogyha nem ismeri a dolgot, de tök bátor, hogy elment, kipróbálta, és igen, nem kell minden programot végigcsinálni. Én remélem, hogy ezzel most segíthettem. Hogyha valaki az egyest és az utolsót választja, az is teljesen jó. Sőt, akár ki lehet hagyni az összeset, és csak vízzel lecsapatni egy kicsit. A múltkor eléggé megtámadták az autómat egy fa alatt a madarak. Nem szó szerint támadták meg, de remélem mindenki ért, és aztán el kellett menni mosatásra. És mivel esős nap volt, így elég volt csak vízzel lecsapatnom egy kicsit, aztán jól nézett ki az autó újra. Anyám este 11-kor, hogy nem tudja nézni a streamingen a sorozatot, azt hittem, hogy haldoklik, olyan lendülettel hívott, ezt Sára írta nekünk, és hát igen, hogyha olyan időpontban jön egy hívás, amikor amúgy nem számítasz rá, meg nem szoktak ilyenkor hívni, akkor nagyon könnyű bepánikolni, hogy úristen, most mi történik, történt-e valami, és ezért van a hívás, aztán kiderül, hogy csak a streamingen nem tudja megnézni a sorozatát. Hát igen, nehéz ügyek. Van egy nagyon kedves barátom, aki a lehető legindokolatlanabb kérdésekkel szokott néha felhívni, néhány közülük, ami hirtelen beugrik. A lakás, amiben laksz, annak te vagy a tulaja? Nem. Hello and Oats, Man Eater című dalát, melyik punk zenekar dolgozta fel? Coffin Cats. Van olyan belső tulajdonságot, amit nem szeret magadban? Szinte csak olyan van. Az autók fogyasztását hogyan adják meg? Liter per 100 kilométer. De egyébként ez tök jó dolog szerintem, már mint az, hogy tudja, hogy rád számíthat dolgokban, hogy olyan vagy, mint egy enciklopédia, amit fel lehet lapozni, felhív téged, és te megadod a választ. Igaz, hogy erre már rengeteg más módszer is lehetne, tulajdonképpen a haverod privát tudakozója vagy, ezt kell, hogy mondjam, ő meg még nem találkozott azzal a fogalommal, hogy internet, és ezért nem tud magától utána nézni, de rád biztos, hogy számíthat ebben a dologban. Talán majdnem minden olyan kérdés, ami nem rád vonatkozik, az olyan, hogy utána nézhető, legalábbis itt a példában ilyenek vannak. Minden esetre ez nagyon cuki történet, és ezzel zárjuk a mai Ceglét hangját. Köszönöm szépen az üzeneteket, és azt is, hogy velünk tartottak, holnap más témával jövünk, tartsanak velünk akkor is, és a Ceglét Rádióval addig is, viszont hallásra.
2: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: ismer.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, remélem velem tartanak. Mindjárt indul a jó reggel cegléd, már is mutatom, hogy mivel. Azonnal játszom Kamrád felvételét, a címe You Feel Like Summer. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek, és kellemes hetet!
2: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
9: Az időjárásról.
10: Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg zseniális hetet remélem velem tartanak. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a dalokkal, a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik!
0: Jó reggelt, Cegléd! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és több felé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béke tárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kora meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
0: Az időjárásról.
1: Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: és urak, fiatalok és örök fiatalok, kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, a műsorvezető, folytatjuk dalokkal a jó reggel Ceglédet, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: magamra szállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Get Lucky című közös ismerőst játszom. A következő óra legelején maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 000 köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók.
3: Az időjárásról.
7: Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózásra, meg kellemes hetet. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szegédet, most azonnal dalokkal, hamarosan pedig alapszemlével. Tartsanak velem!

0: lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Tóth Gabi neve annak ellenére is visszatért a Megasztárba, hogy az énekesnő idén már nem tagja a Mesterek csapatának. Az első adásban Puskás Dallos Bogi többször is megidézte elődjét, egy alkalommal pedig egy versenyző annyira összekeverte a két énekesnőt, hogy azt hitte, valójában Tóth Gabi ül vele szemben. Bogi ezután rá is játszott a helyzetre, és több olyan gesztust, illetve poént is elővett, amely egyértelműen korábbi zsűritársára utal. A jelenetben előkerült ruhájának igazgatása, majd az érettségi kérdése is, melyek korábban már többször viccelődtek Tóth Gabival kapcsolatban. A produkció a stúdióban nevetést váltott ki, ám úgy tűnik nem mindenki találta szórakoztatónak, hogy az énekesnő távol létében ismét ő lett a poén egyik főszereplője. Tóth Gabi maga is reagált a történtekre, majd most egykori mentorátja Balogh Krisztófer is megszólalt. A Sztárban sztárleszek és a Megasztár korábbi versenyzője nem finomkodott, amikor megvédte egykori mesterét és barátját. Közösségi oldalán meglehetősen indulatos üzenetet intézett Puskás Dallos Bogihoz, amelyben azt is világossá tette, hogy szerinte nagy különbség van a két énekesnő között. Soha a büdös életben nem lesz olyan hangon, mint Gabinak, gondolom jó sokat fizettek neked ezért. Arra lehet is irigykedni, hogy Gabinak milyen teste van, s igazgatta magán a ruhát, mert a jóisten megáldotta szép csecsebecsékkel, s testtel is, mert akinek szép a lelke, az testben is megmutatkozik. Az érettségi meg, az neked lehet van, de a hang, ami egy Megasztár zsűriébe való, soha nem lesz olyan, mint Gabinak, irigy embere gonosz világ. De várjatok csak, Isten odafent mindent lát, lehet a magas lóról jó keményet esni, de onnan felállítja Isten azokat, akiket oktalanul tiportak el. Szégyen, amit csináltok egy ember ellen oktalanul, embertölt vagy mi? Ő igyekezett a szakmájhoz hülyen, s a családjáért tenni mindent. Ti vagytok a gyilkosok. Életben is lehet eltiporni valakit karaktergyilkolással, ti megtettétek, de Gabi, mármint ott Gabi, attól a cirkuszotoktól független ugyanúgy a csúcson, sőt egyre feljebb emelkedik csendben. Írta a közösségi oldalára Balogh Krisztófer, Tóth Gabi és a Megasztár is téma tehát a borsonline.hu oldalon.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod.

oldal. A két gólos Fradi előny sem volt elég, x-elt az Újpest az Üllői úton. A vasárnapi derbiről minden, amit tudni érdemes két oldalon, nyilván az újságformátumban, Preisinger Sándor szakértő véleményével, nyilatkozatokkal, osztályzatokkal, elemzéssel, no meg az Alaegerszeg váratlan puskás verésével és a Győr Honvéd futball krimivel, melynek csak a hosszabbításában 3 gól esett. Részletekezőben tehát az újságformátumban és a portálon is. Claude Makelele Budapesten adott nagy interjút a Nemzeti Sportnak. A világ valahol egyik legjobb szűrőközéppályása VB döntőt nem, de BL-t nyert. Ezekről, a mai francia válogatottról és egykori görögországi játékosáról, Ádám Martírról is beszélt Smahulya Ádámnak. Dél-Korea ellen a csoport második hely lesz a tétanői kosárlabda VB-n. Fazekas Zoltán fáradt, ám boldog csapattagokat kérdezett, akik egy nem kívánatos tűzriadón is túl vannak, már biztos a továbbjutásuk is, az viszont megjósolhatatlan, hogy a folytatásban kíván rájuk, hiszen a párhuzamos csoportban mindenki azonos pontszámmal áll. Ezügyben is értekezik az újságíró a Nemzeti Sport.hu oldalon. Szántó Dávid sportrajongóból lett tévés, majd helyettes államtitkár. A Magyar Sport második számú vezetője Kovács Erikának az előtt álló feladatokról, a versenysport és a szabadidősport összehangolásáról és arról is beszélt, hogy eddig az úszóknak dolgozott, most viszont 94 sportszövetség tartozik hozzá. Szántó Dáviddal is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is. Jó

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Reform

0: református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Most a reklámok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók.
2: Az időjárásról.
7: Marad a napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet. Nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt Ceglédet!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsky András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Gyorsan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keletre lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok-zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után egy trió érkezik hozzánk, azaz név szerint David Vetta, Teddy Swims és Tones and I. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok
3: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le.
3: Az időjárásról.
6: Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást és zseniális hetet. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc dalaival a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, ma sem marad el a nap.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondat, a mottoja az, hogy most jól gondold meg, mit teszel. Kos! Ma egy felettébb kellemetlen és feszültséget keltő információt kaphatsz valakitől, talán egy családtagtól, és előfordulhat, hogy mindez annyira hatással lesz rád, hogy semmi mással nem leszel képes foglalkozni. Mielőtt azonban belelovalnád magadat a dologba, nézz utána a hátterének. Kiderülhet, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Bika! Vannak a terveid és vágyaid, és vannak bizonyos fizikai korlátok, melyeket te sem tudsz áthágni, bármennyire is szeretnéd. Ma eljöhet az idő, amikor te magad is belátod mindezt, és hajlandó leszel végre olyan dolgokban is elfogadni a külső segítséget, amelyben nem szeretnél. Ne légy túlságosan büszke, ma te kérhetsz támogatást, de talán holnap már te leszel az, aki ad. Ikrek! Amikor egy normálisnak hit helyzet hirtelen megváltozik, akkor derül ki igazán, hogy hányadán is állunk a környezetünkkel. Ma valakiről, akiről volt eddig egy határozott kialakult véleményed, teljesen más képet kaphatsz. Hidd el, ez az igazi arc, nem az, amit eddig annak hittél. Rák! Ma elképzelhető, hogy külön véleményeddel ellentmondásba kerülsz a környezeted egy részével, és ez feszültséget okozhat egyes emberekkel körülötted. Ha viszont fenn akarod tartani az egyensúlyt, a kapcsolatot és az információk megfelelő áramlását, nem lehet tartósan feszültségben élned. Fogadd el, hogy mások más gondolnak valamiről, és tartsd meg magadnak a saját álláspontodat, végül úgyis kiderül az igazság. Oroszlán! Ma különösen érzékeny lehetsz a környezetedben lévő egyes emberek problémáira, és legszívesebben mindenkinek segíteni a magad körül, akin csak egy kicsit is azt látod, hogy bajban van. Ne feledd azonban, hogy te egymagad nem menthetsz meg mindenkit. Sokat tehetsz azonban akkor, ha okosan és átgondoltan mérlegeled, hova csoportosítasz most energiát és kivel működsz együtt. Szűz! Ma az érzelmeid és a kötelességtudatod viaskodhat egymással, és valószínűleg a második kerekedik majd felül. Talán nem lesz könnyű nemet mondanod egy szeretted kérésére, de lehet, hogy most meg kell tenned. Ne aggódj, most ezt ő könnyebben meg fogja érteni, mint azt te előzőleg gondolod. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
11: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Néha igazságtalannak érezzük, ami az életben velünk történik, és már előfordulhat, hogy erre még valaki rá is tesz egy lapáttal, amikor talán túlságosan is nagy elvárásokat akar támasztani veled szemben. Tedd meg, amit tudsz, annál többet úgysem lehet. Ha pedig ez nem elég, akkor valószínűleg nem benned van a hiba. Skorpió, ha a munkában vagy a vállalat feladataidban túlságosan is maximalista vagy, annak előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy az életed egyéb területein keletkezik űr. Ma érdemes lenne ezt szem előtt tartanod, amikor választhatsz egy feladatra vagy egy kérésre, amely egy újabb jelentős teret helyezne a válladra. Nyilas. Néhányan vannak, akik idegenek problémája iránt rendkívül fogékonyak, miközben eszükbe sem jut, hogy a családtagjaikkal megfelelően törődjenek. Ha úgy érzed, hogy segítened kell valakin, tedd meg, de most még csak véletlenül se feledkezz meg a saját életedről és a családodról, ha már ott minden a helyén van, és te megtettél mindent, csak akkor jusson erőd és időd másra. Bak. Ma talán a büszkeséged vagy az érdekei szenvedhetnek csorbát, de valószínűleg okosabb és hasznosabb lesz átengedned az irányítást és meghajolni valaki más akarata előtt, félretéve bizonyos szempontokat, melyeket talán úgy fontosnak tartasz. Tekintsd ezt úgy, mint hasznos és fontos áldozatot, mellyel a környezetednek vagy hasznára. Vízöntő. Ma ügyelned kell arra, nehogy egy meggondolatlan döntés miatt kellemetlen helyzetbe kerülj később, így bármivel is keresnek meg, bármit is ajánlanak eladásra, vagy bármilyen hirtelen ötleted is lenne arra, hogy pénzt költs, inkább várj egy kicsit. Ha viszont még holnap is mindent úgy gondolsz, mint ma, akkor tedd meg. És végül halak, ma egy elsőre egyszerűnek és semlegesnek induló helyzetből is képes lehetsz kihozni valami olyasmit, amely érzelmeket és indulatokat vált ki benned, vagy a környezetedben. A hiba természetesen nem csak benned van, de talán neked kell most a legnagyobb önmérsékletet tanúsítanod. Fontold meg, hogy ebben a helyzetben csökkented az interakciót azokkal, akik már alapból is az agyadra mennek. Mindenki jobban jár. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: útját.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Itt a 92-ön a Ceglid Rádióban a legfrissebb infókkal folytatjuk, azután pedig újra szólnak majd a kiváló slágerek, a Ceglédiek kedvencei, maradjanak ezért is velem.
1: Ceglid Rádió FM 92.5. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le.
1: Az időjárásról.
2: Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárcegléd.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, busútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Most folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok-zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti táj kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mely is lágerre startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után Bibi Rexa énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
13: Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
3: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azon a dalukkal itt a 92-től, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-től, szeptember 4-én készült a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, bizony-bizony, ez már 141. részünk lesz a településfejlesztési sorozatunkban, a Fejlesztés terhe mellett című sorozatban. A Településfejlesztési Szövetség elnöke, Szebeni Dávid most is a vendégem természetesen, aki sok érdekes témával érkezett. Szervusz Dávid, köszöntelek!
6: Szervusz, vendéglátom pedig Szatmári Gábor, köszöntjük a hallgatókat!
5: Hát bizony, 141 találkozás, számítsuk le belőle azt a néhányat, ami sajnos ilyen-olyan dolgok miatt úgy jött össze, hogy akkor Becker Bettivel beszéltél, hát nem sajnos, de így jött ki akkor a lépés, igen, de hát azért már közel 140-szer ülünk itt egymással szemben, és beszélgetünk érdekesebbnél érdekesebb témákról. Hogy kicsit kezdjünk egy kis nemzetközi kitekintéssel. Találkoztál városfejlesztésben, településfejlesztésben jártas szakemberekkel, és akkor itt gondolhatnánk, hogy akkor biztos németekkel, franciákkal, olaszokkal beszélgettél, ehelyett pakisztáni és lett kollégákkal sikerült egy kicsit eszmét cserélned. Mit tanulhatunk mi a pakisztániaktól vagy a lettektől?
6: Van egy nemzetközi szervezet, aminek tagja vagyok, ez a Nemzetközi Városmenedzsment Szövetség, aha, ICMA, ez washingtoni központú az USA-ban.
5: Az itt van Bercelután, nem sokkal, ugye?
6: Igen. Igen, igen. De ez egy globális szervezet egyébként, és most több figyelmet akarnak szentelni az ottani vezetés arra, hogy bevonják az USA-n kívüli tagokat is, és ezért szerveztek különböző ilyen online beszélgetéseket az ICMA vezetés és a szerte a világon lévő tagok között, nyilván felosztva az égtájakat és kontinenseket, illetve időzónákat, hogy ne legyen nagy eltérés.
5: Persze.
6: Egy kicsit arról beszéljünk, meg beszélgessünk is velük, hogy nálunk mi a fontos a világ egyik vagy másik pontján a településeknek. Érdekesség egyébként, hogy maga az ügyvezető igazgató, az ICMA ügyvezető igazgatója, Julia Novák is ott volt.
5: Igen.
6: Aki egyébként magyar származású, mint ezt elmondta nekem, úgyhogy a férje magyar.

0: másik konferenciára is szaladtál nemrégiben, a Lupató mellett volt ez a nagyon szép helyen. Ott ugye többek között a turisztikáról is szó esett. Mit tanultál ebben a témakörben ott? Vagy mit tanítottál?
1: Én ott lelkes hallgatóság voltam. Egyébként pont egy rendőrségi kihallgatás után mentem a konferenciára, amit szerencsére, mármint a kihallgatás, meg lehetett oldani távolról is.
0: Mit vétettél?
1: Hát azt, hogy feljelentést tettem. Tudod, hogy most itt Cegléden azért a hulladék helyzetre odafigyelünk.
0: Sokat beszéltünk róla az elmúlt részekben, bizony Malomtószél, stb.
1: Igen, és azt találtuk, hogy adott esetben bizonyos nagy cégek is elnézik, hogy illegális hulladéklerakó működjön a területükön.
0: A hoppá! Aha.
1: Ez nem jó, mert nem rontja az embereknek úgy egyébként a szép érzetét,

0: Hát jóval, jóval, tényleg azért nem kellett szétutazni magad emiatt, most már technika ezt megengedi.
1: Így van, viszont utána rögtön be is tudtam menni a konferenciaterembe, ahol aztán nagyon érdekes panelbeszélgetés volt. Képzeld el, hogy ott volt a legnagyobb charter flottát üzemeltető cég a Balatonról. Nem tudom, a charter flottát tudod mi?
0: Nem tudom pontosan.
1: Na, képzeld el, hogy ez ott úgy működik, meg sok más helyen is a világon, hogy van egy cég, ami bérbe ad hajókat, de nem feltétlenül egyébként az övé az összes hajó. Tehát igen, ezeknél a cégeknél a Balatonon ez úgy működik, hogy akinek van hajója, az
0: beszállhat ebbe.
1: Beszállhat, úgymond bérbe adhatja egy charter flottának, és akkor ők kezelik, kihajóznak vele, és van egy kis bevétele a tulajdonosnak.
0: Addig neki is jó, persze.
1: Ő nem használja, és az egyik legnagyobb cég volt itt, de ott volt a legnagyobb cég, ami a Dunán hajózást, tehát az ilyen turista hajózást bonyolítja.
0: Igen, úgy, és miért jó ez nekünk ceglédieknek?
1: Na, hát hogy miért jó ez nekünk, ahogy annak idején rádiós gyakornok korodban tanít.
0: Amikor a négyes horgásztavat azért nem nagyon tudom elképzelni ilyen célra.
1: Így van, tehát ugye azon kívül, hogy érdekességeket hallottunk a Dunáról, meg a Balatonról, képzeld, hogy hidroplánozást terveznek majd bevezetni újra.
0: Na, az az. Jó, az jó.
1: Ez egyébként volt még a Horthy korszak idején.
0: Hoppá, tehát ami ez
1: nap. Nem előzmény nélküli, de hogy én például mi az, amit nagyon megjegyeztem, akár Cegléd-re is, hogy a turizmus az mindig élményláncokról, csomagokról szól. Ott például úgy működik, hogy például a balatoni cég az egyrészt úgy kezdte, hogy vízi jogosítványokat, hát nem bocsájt ki, hanem a tanfolyamokat tartja az embereknek. Később jött az igény, hogy szeretnének tőlük hajót bérelni, így akkor már van jogosítvány, tanfolyam, van hajóbérlés. De emellett ők megszerveznek egy útvonalat, ahol ebédelnek, vacsoráznak,
0: ez is mind leszervezve szépen, igen.
1: Így van, egyességük van az éttermekkel, tehát összefogva a szereplőkkel, és aztán mondjuk lehet borkóstoló, stb. Tehát a lényeg, amit Cegléden is szerintem tanulság, az
0: összefogás.
1: Hogy a különböző szereplők összefognak, és együtt egy ilyen láncban kínálnak élményt a turistáknak.
0: Mennyivel hatékonyabb így, bizony.
1: Így van, és egy tanulság a végére, ahogy a cégvezető mondta, a jó turisztikai szezont azt télen kell megalapozni.
0: Aha, igen, igen. Sőt, még esetleg télen is lehet folytatni, mert ugye a Balatonnál is például most már évek óta azért mondják, hogy 4 évszakosak szeretnének lenni, és télen is várják oda is a vendégeket, nem csak amikor meg lehet mártózni a hűs habokban, hanem télen is, és ez ugyanez igaz Ceglédre is. Tehát Cegléden is van mit megmutatni télen is, hogyha jobban belegondolunk. De minden esetre nyilván a fő szezon az a nyár lesz, és erre föl kell készülni. Volt még egy érdekes téma ezen a Lupató melletti konferencián, a női vezetőkről, mint olyanokról is szót ejtettetek, ez egy teljesen más téma, csak néhány mondatban még ez talán belefér a műsoridőnkbe.
1: Igen, igen, a vállalati életben szinte már egy élő legenda vezette ezt a beszélgetést, Czakó Borbála, aki nagy vállalati vezető volt, de emellett volt ő nagykövet is, és sok mentorátja volt, akár az ott lévő női vezetők között is. Ugye nyilván a tanulság nem az, hogy egy férfi vagy egy női vezető jobb lenne a másiknál, hanem nyilvánvalóan más,
0: más
1: adott
0: persze
1: esetben,
0: igen, igen,
1: a megközelítés, és egyébként a női vezetők között is különbözik ez, hogy ki mit helyez előtérbe, ki hogy tudta összeegyeztetni a dolgokat, akár a családot, magánéletet, de akik ott voltak, ők büszkén vállalták, hogy ők bizony dolgoztak, sokat dolgoztak. Akik ott voltak, nekik már nagyrészt nem kisgyerekeik vannak, hanem már felnőttek. És érdekes, hogy nincsen olyan nagy titkos recept. Most nyilván a vállalatvezetés az más, tehát ott van sok
0: megint
1: minden
0: más, persze,
1: jó trükk, amit mondtak, de most inkább az emberi oldalát mondom, hogy volt ott, aki már több mint 30 éve házas. Volt ott, aki már elvált, és jól érzi magát egyedül. Tehát ez különbözik, és nem kell...
0: Nem vagyunk egyformák, nem sem.
1: Igen, és nem kell megítélni, mert ez ugyanúgy van férfiaknál is. Tehát ugye a női vezetőknél mindig az van, hogy állandóan ezt kérdezik, hogy hú, akkor család, magánélet, stb. Összehangolás. Ezt egyébként ugyanúgy lehet férfiaktól is kérdezni.
0: Pontosan.
1: Egyébként, és férfiak, női vezetők között is van ilyen is, olyan is. Van, aki a záró előadás olyan volt, hogy már 36 éve házasok a feleségével, tényleg boldogok, stb. Nyilván sok alkalmazkodással,

0: végigmegy. És voltak ott olyan férfivezetők is, akik mondjuk elváltak, és náluk vannak a gyerekek. Tehát ja, van ilyen, és tehát sok minden nem feltétlenül ezen múlik, hogy nő vagy férfi.
1: Vannak
0: valaki
1: jó vezetők, meg nem jó vezetők, így van.
0: Igen, ami talán egységes volt, azt mondhatom szerintem, hogy mindenki, aki ott volt, az jó vezető.
1: Igen.
0: Úgyhogy a magánélet az, a magánélet pedig nyilván különböző. Vélhetően ezek az emberek, akik ott voltak, magánéletükben is önazonosak, és elégedettek maguk, és mondjuk a családjuk is elégedett velük. Nincs egy olyan, hogy na, neked akkor így vagy úgy kell működni.
1: Persze, nincs egy ilyen tuti recept.
0: A családban, hanem lehet ez többfajta is.
1: De jó. Hú, hát nagyon sokat tanultál most az utóbbi időszakban, tényleg, és volt is miről mesélned itt a 141. részünkben, aminek hát lassacskán a végére értünk, de lesz mit mesélni a 142-ben is, már ezt pedzegetted nekem itt előzetesen, úgyhogy nem félek tőle, hogy téma nélkül maradunk. A mostani témák nagyon izgalmasak, érdekesek voltak, Pakisztántól Ceglédig eljutottunk, és azért ez egy szép utazás volt így földrajzilag is, meg amúgy is. Szebbeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének köszönöm szépen. Ez volt tehát Fejlesztés terre mellett című sorozatunk 141. része. Dávid, várlak legközelebb is.
0: Köszönöm szépen, és várjuk a hallgatókat is.
1: Bizony, bizony.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez, este 6 óráig tartsanak velem, jó rádiószást kívánok!

0: Hallgatok, friss infokkal folytatjuk azonnal a reggeli műszakot, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió 92.5. Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Ceglédnek, a reggeli műszaknak vége indul. Sportos egy óra hosszánk a hírek után, Szabó Kristóf műsorvezetésével, úgyhogy én erre az órára elköszönök, de 11 óra után visszatérek. Tartsanak velünk! Na akkor, Tali, visz!
1: Ceglédrád!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Késő nyári időre számíthatunk. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Vulkán kitörés miatt megbénult a légi közlekedés Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárca vezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
1: Az időjárásról.
5: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A helyi hírek mellett a mai alkalommal teljes egészében a futball átigazolásokkal fogunk foglalkozni, ugyanis véget ért az európai átigazolási ablak. Tartson

0: Két tanulságos mérkőzéssel készült a bajnoki rajtra a ceglédi KKS EU12-es fiú csapata. Mózes Dorina edző értékelése a tornáról. Egy szuper tornán vettünk részt, ahol két tanulságos mérkőzést játszhattunk. A Gyömrői Kézilabda Akadémia ellen nagyon tompán kezdtünk, nem igazán érkeztünk meg a mérkőzésbe. Rengeteg technikai hibát vétettünk, és sok zicser maradt ki. Futottunk az eredmény után, ami sok energiát kivett a fiúkból. Az alföldi farkasok ellen már az első perctől kezdve egy másik arcukat mutatták a srácok. Támadásba bátrak és lendületesek voltak, védekezésben pedig határozottak, így a kapuba is jöttek a védések. A torna nagyon jó visszajelzést adott arról, hogy hol tartunk jelenleg, és miben kell még fejlődnünk a bajnoki rajtig. Köszönjük a meghívást!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
4: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
0: Reklámot hallottak.

0: második számú ceglédi labdarúgó csapat számára is megkezdődött a 2026-27-es bajnoki szezon a Pest vármegyei 4. osztály délkeleti csoportjában. Az első fordulóban hazai pályán a Felsőpakony Ese második együttesét fogadták. Az első félidő után még egy gólos hátrányban voltak, de a folytatásban nagyot küzdött a csapat és sikerült megfordítaniuk a mérkőzést. A második félidőben csereként pályára lépő Tószegi István előbb kiharcolt egy büntetőt, amelyet Manditi Georgi értékesített, majd a 89. percben Tószegi szerezte meg a győzelmet érő találatot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerő.

0: Ceglédi VSL birkózói múlt hét szombaton a 36. Nikola Vukov nemzetközi versenyen vettek részt. Ezzel kezdetét vette az őszi versenyszezon, a ceglédiek hétfővel képviseltették magukat, és végül 2 arany, 3 ezüst és 1 bronzérmet hoztak haza a rangos versenyről. Az aranyakat Csontos Pál és Budai Milán, az ezüstérmeket Józsa Sarolta, Bori Péter és Zatkó Gergő, valamint a bronzérmet Csontos Bence szerezte meg. A verseny végén a legjobb külföldinek járó külön díjat is ceglédi birkózó vehette át. Budai Milán látványos akciódós birkózással érdemelte ki ezt az elismerést.
1: Ceglédi Rádió. Változatos és friss.

0: Ebben véget ért az átigazolási ablak az európai futball top bajnokságaiban, mozgalmas átigazolási időszakon van túl minden csapat. Kiválasztottam önöknek a legizgalmasabb transfereket a nyárról. Az ablak végén futott be az ajánlat, amit már mindenki elkönyvelt, 125 millió font ellenében Enzo Fernández, a Manchester City játékosa. Enzo Maresca tehát egy névrokonnal bővített a keretén, a Chelsea pedig a csapatkapitányát veszíti, aki azonban tudva lévő volt, hogy távozni szeretne Xabi Alonso gárdájától. De nem csak ő az egyetlen távozó, Emi Martin az érkezésével Robert Sanchez létszám felettivé vált, ő a Comohoz került kölcsön, mint ahogyan Csaloba is a Chelsea-től, ám 25 millió font ellenében végleg. Cesc Fabregas tehát kihasználta egykori Chelsea-s kötődését. Morgan Rogers is a Chelsea-ben kötött ki, 117 millió fontért az Aston Villától érkezik, és elnézem milyen dupla tízest alkot Palmerrel, jogosan félhetnek a Premier League csapatok, még úgy is, hogy Nico Jackson a Villában folytatja, ez is friss átigazolás. Egy picit visszatérve a Comóra, az utolsó napokban Moise Kent megszerezték kölcsönben a Fiorentinától, Dovikásznak így meg kell majd harcolnia a helyéért.
1: Cseglét Rádió! 92.5.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

Az elmúlt hetek eseménye továbbá az, hogy a Manchester City Enzo Fernández és Elliot Anderson mellé egy hatost is igazolt Ayoub Bouaddi személyében, akiért 85 millió fontot csengetett ki a Lille együttesének. A marokkói szupertehetség még nincs 20 éves, de meghatározó alakja volt az idei VB-n a marokkói válogatottnak. De a már a City Savignyót 75 millió fontért sikerült eladni pár héttel korábban már emlegetett jól erősítő Spursnek. Helyére Alant hozták a Palmeirasból, valamint Ilman Ndiaye is bevethető lesz ezen a poszton. A szenegáli játékosért 60 millió fontot fizettek az Evertonnak, miután tavaly kiváló szezont futott. Nikótól és Reinders-től is megszabadultak, továbbá egyaránt 52 millió fontot kaptak értük, előbbit a Newcastle-ben, még utóbbit Szaúd-Arábiába a Brendan Rodgers által irányított Al-Qadisiyába küldték. A Brighton és a Manchester City között is létrejött a Carlos Baleba deal, melynek értelmében a Vörös Ördögök 70 millió fontot fizettek a Brightonnak a 22 éves kolumbiai középhátvédért. Cegléd Rádió.

A Barcelona 7 millió fontért Gabriel Jesus játékjogához jutott. A rendkívül sérülékeny támadó alacsony átigazolási díja nem teszi kockázatos bizniszé ezt a húzást, míg Rodri 53 millió fontos átigazolási díja már vet fel kétségeket. 30 éves, az elmúlt években rendre sérült, ám amikor játszik a világ egyik legjobbja, így mégsem lehet felelőtlen döntésnek nevezni ezt Laportáik részéről. Ami viszont már kissé az, hogy Ferran Torres elengedése a Paris Saint-Germainhez 43 millió fontért, de egyidejűleg Lewandowski távozásával azt eredményezi, hogy klasszikus 9-es nélkül marad a csapat a szezonban, alig ha Karim Adeyemi vagy az imént említett Gabriel Jesus jelenteni erre a posztra a megoldást. Az Atletico elengedte kölcsönben egyik ikonikus játékosát, José María Jiménezt, minden bizonnyal Cristiano Romero érkezése adott erre okot. Az Inter három angol játékost is igazolt, Curtis Jones, Jed Spence és John Stones-t, míg a Milán Diego Moreirát szerezte meg a Strasbourgtól kb. 43 millió fontért. A legtöbbet idén is a City költötte, több mint fél milliárd fontot, mögöttük a Chelsea 400 millió körül, majd a Tottenham 350 millió font körüli összeggel. Az első hét csapat költésben egyaránt angol, a 8. helyen a Real, a 9. a Barca, majd a 10. legtöbbet költő csapat a Manchester United volt idén. Ezek voltak tehát az elmúlt hetek átigazolási hírei, eseményei, természetesen kiegészítve a nagyobb hírek.

0: Cegléd Rádió sport híreit hallották, egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Őszi barackos almaleves, A menü Eszterházi tokány bulgurral, B menü zellerbundás sertésszelet lecsós burgonyával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Késő nyári időre számíthatunk. A miniszterelnök illetményéről is szó lesz ma az országgyűlési ülésen. 8 indonéziai repülőtér működését bénította meg az Anakkrataú vulkán kitörése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képvisel, elő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintba állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott: vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyulás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anakkrataú vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Dzsakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át.
1: Az időjárásról.
6: A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Újra rám hallgathatnak. Így lesz ez este 6-ig. Folytatjuk dalokkal a plusz mínusz kettőt. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt. Füleljenek rám, ezért is.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
8: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Jócsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mondata motója az, hogy most jól gondold meg, mit teszel. Kos! Ma egy szeletébb kellemetlen és feszültséget keltő információt kaphatsz valakitől, talán egy családtagtól, és előfordulhat, hogy mindez annyira hatással lesz rád, hogy semmi mással nem leszel képes foglalkozni. Mielőtt azonban belelovalnád magadat a dologba, nézz utána a hátterének. Kiderülhet, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Bika! Vannak a terveid és vágyaid, és vannak bizonyos fizikai korlátok, melyeket te sem tudsz áthágni, bármennyire is szeretnéd. Ma eljöhet az idő, amikor te magad is belátod mindezt, és hajlandó leszel végre olyan dolgokban is elfogadni a külső segítséget, amelyben nem szeretnél. Ne légy túlságosan büszke, ma te kérhetsz támogatást, de talán holnap már te leszel az, aki ad. Ikrek! Amikor egy normálisnak hit helyzet hirtelen megváltozik, akkor derül ki igazán, hogy hányadán is állunk a környezetünkkel. Ma valakiről, akiről volt eddig egy határozott kialakult véleményed, teljesen más képet kaphatsz. Hidd el, ez az igazi arc, nem az, amit eddig annak hittél. Rák! Ma elképzelhető, hogy külön véleményeddel ellentmondásba kerülsz a környezeted egy részével, és ez feszültséget okozhat egyes emberekkel körülötted. Ha viszont fenn akarod tartani az egyensúlyt, a kapcsolatot és az információk megfelelő áramlását, nem lehet tartósan feszültségben élned. Fogadd el, hogy mások más gondolnak valamiről, és tartsd meg magadnak a saját álláspontodat, végül úgyis kiderül az igazság. Oroszlán! Ma különösen érzékeny lehetsz a környezetedben lévő egyes emberek problémáira, és legszívesebben mindenkinek segíteni a magad körül, akin csak egy kicsit is azt látod, hogy bajban van. Ne feledd azonban, hogy te egymagad nem menthetsz meg mindenkit. Sokat tehetsz azonban akkor, ha okosan és átgondoltan mérlegeled, hova csoportosítasz most energiát és kivel működsz együtt. Szűz! Ma az érzelmeid és a kötelességtudatod viaskodhat egymással, és valószínűleg a második kerekedik majd felül. Talán nem lesz könnyű nemet mondanod egy szeretted kérésére, de lehet, hogy most meg kell tenned. Ne aggódj, most ezt ő könnyebben meg fogja érteni, mint azt te előzőleg gondolod. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Néha igazságtalannak érezzük, ami az életben velünk történik, és már előfordulhat, hogy erre még valaki rá is tesz egy lapáttal, amikor talán túlságosan is nagy elvárásokat akar támasztani veled szemben. Tedd meg, amit tudsz, annál többet úgysem lehet. Ha pedig ez nem elég, akkor valószínűleg nem benned van a hiba. Skorpió, ha a munkában vagy a vállalat feladataidban túlságosan is maximalista vagy, annak előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy az életed egyéb területein keletkezik űr. Ma érdemes lenne ezt szem előtt tartanod, amikor választatsz egy feladatra vagy egy kérésre, amely egy újabb jelentős teret helyezne a válladra. Nyilas. Néhányan vannak, akik idegenek problémája iránt rendkívül fogékonyak, miközben eszükbe sem jut, hogy a családtagjaikkal megfelelően törődjenek. Ha úgy érzed, hogy segítened kell valakin, tedd meg, de most még csak véletlenül se feledkezz meg a saját életedről és a családodról. Ha már ott minden a helyén van, és te megtettél mindent, csak akkor jusson erőd és időd másra. Bak. Ma talán a büszkeséged vagy az érdekei szenvedhetnek csorbát, de valószínűleg okosabb és hasznosabb lesz átengedned az irányítást és meghajolni valaki más akarata előtt, félretéve bizonyos szempontokat, melyeket talán úgy fontosnak tartasz. Tekintsd ezt úgy, mint hasznos és fontos áldozatot, mellyel a környezetednek vagy hasznára. Vízöntő. Ma ügyelned kell arra, nehogy egy meggondolatlan döntés miatt kellemetlen helyzetbe kerülj később, így bármivel is keresnek meg, bármit is ajánlanak eladásra, vagy bármilyen hirtelen ötleted is lenne arra, hogy pénzt költs, inkább várj egy kicsit. Ha viszont még holnap is mindent úgy gondolsz, mint ma, akkor tedd meg. És végül halak, ma egy elsőre egyszerűnek és semlegesnek induló helyzetből is képes lehetsz kihozni valami olyasmit, amely érzelmeket és indulatokat vált ki benned, vagy a környezetedben. A hiba természetesen nem csak benned van, de talán neked kell most a legnagyobb önmérsékletet tanúsítanod. Fontold meg, hogy ebben a helyzetben csökkented az interakciót azokkal, akik már alapból is az agyadra mennek. Mindenki jobban jár. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklám

0: ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az a ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, véget ért a délelőtt. A délután mindjárt startol, már is mutatom melyik slágerrel. Ez a dalszól azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban!
4: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgetek, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegőminőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
2: Az időjárásról.
4: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsch átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. 7 óra délelőtt, 7 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz kettőt a dalokkal. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok. Azaz szeptember 7-ével, hétfővel. Ezért is maradjanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerék párút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi kukac

0: Kedves hallgatók, szeptember 7-e van, a mai napon a reginák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Dusán nevű ismerőseiket is. A Regina latin eredetű név jelentése királynő, a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. Más magyarázat szerint a Regn kezdetű német nevek önállósult becézője. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. Showing.

0: Kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal 1901-ben megnyílt a Fészek Klub. Fészek, azaz festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások. Mármint, hogy ezeknek a szavaknak a kezdőbetűiből áll össze ez a Fészek nevezetű szó. A budapesti Kertész utcában található a klub, nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deiler kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilai Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. 1936-ban született Buddy Holly amerikai énekes, dalszerző, a rock and roll úttörője, és 1951-ben látta meg a napvilágot Chrissy Hynde, a Pretender zenekar frontembere. 1978-ban alakult Herefordban, mármint a csapat. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1980-ban megjelent Pretenders, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Természetesen azonnal velük folytatjuk itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió!

0: kedves hallgatók, 1949-ben látta meg a napvilágot Gloria Gaynor, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, eredeti neve egyébként az volt, hogy Gloria Fowles. Az 1960-as évek közepétől énekel. Egy évtizeddel később a diszkókorszak beköszöntével vált világhírűvé, olyan slágerekkel, mint a Never Can Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There, és a mindenek előtt ugye az I Will Survive. Az évtizedek során repertoárja house, R&B, high energy, urban és jazz stílusú felvételekkel is bővült. Gloria népes családba született, szüleinek rajta kívül még 6 gyermeke volt. Az egész familiát a muzikalitás jellemezte. Szegénységben éltek, mivel a családról jószerivel csak a varrónő édesanyja gondoskodott. A mama egy torokműtét miatt elveszítette szép hangját, ezért gyakran kérte meg Gloriát arra, hogy énekeljen neki. A középiskola elvégzése után Gloria Gaynor egy otthonához közeli házban babysitterként vállalt munkát. Egyik este fivérével, Arthurral elment a The Wagon Wheel nevű nightclubba, ahol a Soul Satisfiers együttes lépett fel. Gloria az asztalnál ülve végig énekelte a műsort az együttessel, ami nem került el a zenekarvezető figyelmét. A színpadra hívta őt, ahol a lány olyan nagy tapsot kapott a közönségtől, hogy meghívták, csatlakozzon a zenekarhoz. Hát így indult Gloria Gaynor karrierje, aki tehát ezen a napon született 1949-ben.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is, keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ceglédrádió.

0: Velem jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
9: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a visszamódosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. A kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegőminőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát.
2: Az időjárásról.
10: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben bizony a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Hello.

0: Ritmo. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett Plus kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtök.

0: 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: azonnal tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Megkezdődött az országgyűlés őszi időszaka. Halálos túrabaleset volt a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődött ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdték a vitát a vármegyei és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megyei és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugta adatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAB. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron két hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
2: Az időjárásról.
8: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is több beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben tehát látogassunk el képletesen legalábbis a Ceglédi Városi Könyvtárba. Azért is képletesen, mert hogy maga az intézményvezető Kapdebóladik Lívia érkezett meg stúdiónkba a szeptemberi programajánlattal. Nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, szervusz!
2: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A szeptember azért nálatok is egy váltás, nem csak az iskolákban, ugye?
2: Igen, igen. Egy nagy váltás azért, mert a nyár folyamán nem tartunk programokat, rendezvényeket. Persze. A központi könyvtár az inkább a gyerek könyvtárunknak a terepe, hiszen zajlanak a táborok a kicsiknek, igen, illetve a nagyobbaknak az ifjúsági területen, és különböző mesevárfoglalkozások, tehát ott azért van élet nyáron is, de a központi könyvtárunk az egy kicsit parkolópályára kerül, ott inkább akkor más munkálatok zajlanak, de most szeptembertől teljes gőzzel beindul nálunk is ott az élet.
1: Igen, hát itt láttam már a programtervezeteteket, nem lesz unalmas ez a szeptember. Én azt hiszem, milyen rendezvényeket emelhetünk ki, mikre hívjuk fel a figyelmet különösen.
2: Egyrészt indulnak a szokásos klubjaink, azt azért hadd mondjam el nagyon gyorsan,
1: fontos,
2: mert
1: bizony,
2: fontos, igen. Szeptember 8-án már is a könyvklubbal várjuk az odaérkezőket, méghozzá egy nagyon különleges témával, Viski Andrásnak a Kitelepítés című könyve lesz most a hónap témája. Ez egy nagyon nehéz, nagyon sűrű könyv, már a címe is jelzi, egyébként, igen, ez egy romániai értelmiségi család a számüzetése tulajdonképpen a Duna-delta környékére, és nagyon-nagyon sok filozófikus kérdést vett föl, de ezek nem csak elméleti és filozófiai kérdések, hanem valójában nagyon is fontosak egy ember életében,
1: bizony,
2: hogy lehet-e,
1: bizony,
2: megalkudni, lehet-e tulajdonképpen feladni, amihez ragaszkodunk azért, hogy esetleg a családunkat védjük. Szóval ezek,
1: persze,
2: nagyon komoly,
1: igen,
2: kérdések,
1: igen,
2: ezek fognak elhangozni a szeptember 8-ai könyvklubunk alkalmával, illetőleg folytatja Berény Henriett kolléganőm a Chat klubot, ez egy angol társalgási klub, ez pedig szeptember 15-én lesz majd, úgyhogy ide is várjuk az érdeklődőket. Ennek van egy pici díjazása, akkor, hogyha beiratkozott az illető, hogyha nem, akkor is lehet jönni, csak egy más díjszabással, de mindenki számára nyitott.
1: Igen, igen, ez is nagyon fontos. Könyvek is ugye jelennek meg időnként, lesz könyvbemutató is.
2: Igen, lesz könyvbemutató méghozzá, ezzel egy kicsit csatlakozzunk a Kossuth napokhoz.
1: Aha.
2: Nagyon sokszor elhangzik, itt nálad is egyébként a rádióban, hogy Cegléd Kossuth városa, és
1: nem egyszer.
2: Igen, és a Kossuth kultusz hagyományáról is sokszor szoktatok itt beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ebbe a készületbe, ami minden évben a Kossuth napokat, a Kossuth toborzót, huszárfesztivált jelenti, nagy nyugodtan belefér Kossuthról olyan információ is, ami talán eddig ismeretlen volt a nagy közönség számára, és ezt próbáljuk most egy kicsit megmutatni. Elbe István lesz a vendégünk, aki az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Kossuth hagyaték, a Kossuth könyvtár gyűjteménynek a rendszerezésével foglalkozik, és ő írt egy nagyon szép könyvet Hódoló tisztelettel címmel, ami tulajdonképpen ezt a gyűjteményt dolgozza fel, ez nem más, mint Kossuth Lajosnak az emigrációban létrejött kis magánkönyvtára.
1: Aha.
2: Nagyon sok kötetet kapott a magyarországi tisztelőitől, ezeknek a nagy része dedikált példány, tehát rendkívül különleges, és Kossuth a halálakor úgy rendelkezett, hogy ezt a magánkönyvtárat, ezt a nemzeti könyvtárnak ajánlja fel. Úgyhogy mai napig is ott található ez a gyűjtemény, rendkívül sok páratlan ritkasággal, értékes kötettel, ennek az értéke részben eszmei, de azt gondolom, hogy talán még mindig ismeretlen a sokak számára, úgyhogy itt az alkalom, itt a lehetőség, hogy egy kicsit bepillancsunk Kossuth egykori könyvtárába. Szeptember 16-án, tehát közvetlenül a Kossuth napok indulása előtt,
1: igen,
2: kerül erre sor, és Reznák Erzsébet történész, egykori múzeumigazgató fog beszélni Elbe Istvánnal erről a kötetről, így van, ki más, és szerintem nagyon-nagyon jónak, izgalmasnak, tartalmasnak, érdekesnek ígérkezik.
1: Fú, nagyon jó. Van-e még olyan rendezvény, mert van itt egy jó kis kalandjáték is, amiről szeretnék beszélni mindenképpen.
2: Igen, játékos kedvű kollégáim most már sokadik éve készítenek az őszi időszakban játékokat. Szilaj Anikó, a helyismeret

0: könyvtárosunk, és hozzá csatlakozott Hunyadi Szabina kolléganőm. Tényleg nagyon izgalmas, érdekes játékokat állítanak össze. A mostani is nagyon különleges, a Pecsét titka címmel. Ez tulajdonképpen három dologra fókuszál. Egyrészt a játék, az nagyon fontos. Nyilván. Másrészt a helyismeret, tehát igazándiból azt szeretnénk, hogyha egy picit még jobban ilyen játék keretein belül megismernék az itt lakók, a saját városuknak a múltját, történetét, történelmét. Úgyhogy ennek a kétfordulós játéknak igazándiból ez az egyik sarköve, és hát nem utolsó sorban azért a könyvtárat is szeretnénk megmutatni azok számára, akik nem mindennapi látogatóink ott. Úgyhogy a második forduló, mivel az első az szabadon teljesíthető a városban, a második forduló pedig már a könyvtárban kerül megrendezésre, méghozzá az Országos Könyvtári Napok alkalmából. Ez az október első hetében lesz, és hát egy napot szántunk rá, de most éppen beszéltem a minap a kollégákkal, hogy az a nap már megtelt, tehát annyi csapat jelentkezett be, hogy már nem tudunk arra a napra fogadni, de nem szeretnénk kedvét szegni azoknak, akik még nem tudtak jelentkezni, még gondolkoznak rajta, úgyhogy a másnapra is megnyitottuk a lehetőséget, van, aki már oda is jelentkezett, de ott még vannak szabad helyek. Tehát ez a könyves vasárnapunk lesz tulajdonképpen, októberben, úgyhogy még várjuk, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az utolsó csapatok bejelentkezését, mert elindult már ott is a regisztráció, és hát egy nap azért véges, úgyhogy lassan az is lehet, hogy betelik, de még oda lehet jelentkezni.
1: Olvastam a felhívást, és ebben azt olvasom, hogy a király pecsétjét valaki ellopta, így azok nem érvényesek, az oklevelek, köztük Cegléd várossá nyilvánítása sem, ugye ez azért persze nem igaz így
0: persze,
1: ebben a formában.
0: Természetesen ez egy játék, így van, ez csak egy kerettörténet, amit nagyon jól kitaláltak szerintem a kollégák, és még egyszer mondom, itt azért nagyon fontos, hogy a játék mellett, vagy a játékossággal jelenjen meg a helyismeret, a helytörténet.
1: Ez nagyon fontos, ami egyébként egész évben megjelenik azért különféle rendezvények formájában is, meg egyáltalán tényleg a kínálatotokban, és ha valaki a helytörténet iránt érdeklődik, azért jó helyre megy, hogyha a városi könyvtárat választja.
0: Abszolút, mindenképpen, hiszen egyrészt van egy kötelezettségünk, ami azt jelenti, hogy a helyismereti, helytörténeti részlegünkbe, gyűjteményünkbe minden olyan kötetet beszerzünk, ami Cegléden, illetve a régióban jelent meg. Tehát ha valaki ezzel kapcsolatban kutat, vagy keresgél, vagy csak érdeklődik, akkor mindenféleképpen érdemes hozzánk betérni, illetőleg az összes ceglédi régi folyóiratunk digitalizált az Arcanum adatbázisban.
1: Fontos ez is, igen.
0: Felelhető. Tehát, hogyha nem tudjuk szolgáltatni például az állapotuk miatt eredetiben ezeket az 1800-as évekbeli, 1900-as évek elejé bekötött folyóiratokat, amik természetesen azért ott vannak nálunk, de nem mindegyik szolgáltatható, akkor digitalizált formában is hozzáférhető és kereshető, tehát az egyes kereső szavakra nagyon szépen lehet találati listát kapni.
1: Még gyorsabban is megy a munka, mint hogyha
0: abszolút, és nagyon szívesen segítenek ebben a kollégáim, hogy hogyan kell benne keresni ebben az adatbázisban, hogyan lelhetők föl a Cegléddel kapcsolatos régi adatok, úgyhogy nagy szeretettel invitálunk mindenkit, aki bármilyen oknál fogva érdeklődik múltbéli események iránt.
1: Igen, most főként ugye szeptemberről beszéltünk, mennyire látsz már előre következő hónapokat
0: tekintve? Hát látunk, abszolút látunk, de ha szabad még maradni egy picit a szeptembernél, akkor nagyon fontos a könyvtárunk életében a zöld nap. Most már több mint 5 éve folyamatosan tartunk zöld napot, egy kicsit a zöld könyvtári törekvések felé hajolva.
1: De nem csak zöld borítós könyvek lesznek.
0: Egyáltalán nem, és bár mi is néha játékosan zöldbe öltözünk, de ez nem arról szól, hogy könyvtárosok bezöldülnek, hanem igazándiból ugye ez a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a klímavédelem, és minden ilyennel kapcsolatos dolgot jelent. Minden évben választunk egy témát, legyen az az élelmiszerpazarlás, vagy ezzel kapcsolatos dolog. Az idén most a fenntartható divat lesz fókuszban. Gózon Esztert várjuk, aki egy sztájlist szaktanácsadó ebben a témában, ő kifejezetten a fenntartható divattal foglalkozik.
1: Ez egy érdekes megközelítés.
0: Szerintem nagyon, igen, így igen. van, hogy mit is jelent ez. Ugye nagyon sokszor halljuk ezeket a szavakat, hogy fenntarthatóság, de hogy mi van igazán mögötte, mit jelent ez, hogy például hogy lehet így a gardróbunkat összeválogatni, hogy az fenntartható legyen. Na, erről fog nekünk beszélni Gózon Eszter szeptember 10-én, és 11-én pedig kora délutántól egészen este 7 óráig meghosszabbított nyitvatartással várunk mindenkit a könyvtárba, illetve ha jó idő lesz, akkor a könyvtár elé.
1: De jó lenne.
0: Különböző magcserékkel és ruhaforgókkal, ami nagyon népszerű, az egyik legnépszerűbb, a ruhacsere berénk, a ruhaforgónk. Ezt nagyon szeretik. Már most nagyon sok ruhát kaptunk, és ott gyűjtögetjük a könyvtárban, úgyhogy óriási lesz a kínálat, lehet hozzánk jönni, válogatni, beadni, azért is cserebere, ugye ez a egyet visz, egyet hoz alapon, de hogyha véletlenül nem hoz, akkor is vihet, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik, népszerű, és ami nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig hirdetünk beiratkozási akciót azok számára, akik még nem rendelkeznek tagsággal nálunk a könyvtárban, hogy megnézzék, kipróbálják a lehetőségeket, a szolgáltatásokat, az év végéig biztosítunk számukra ingyenes tagságot, úgyhogy érdemes hozzánk nagyon már jó. csak ezért is ellátogatni aznap, ez szeptember 11-én lesz, tehát is gyerekprogramokkal is várjuk aznap az odaérkezőket. És hát természetesen mindig van valami kiállításunk is.
1: Most, szokott bizony.
0: Most nem véletlen a téma. Tegnap, ma, holnap a Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulója alkalmából fennállását ünnepeljük, ugye ilyen régmúltra tekint vissza, és arra hívta, bátorította a településeket, hogy minél sokrétűbben próbálják meg népszerűsíteni a Magyar Tudományos Akadémiát, ezért létrejött egy úgynevezett tudománybarát település mozgalom is, szép. A Tuba, aminek Cegléd városa is a tagja, tehát ennek a mozgalomnak a tagja.
1: Nagyon
0: és
1: helyes.
0: Mi tulajdonképpen ehhez is csatlakoztunk, és ennek jegyében készült el az a kis roll-up kiállítás, ami mindenek előtt a Magyar Tudományos Akadémia és a könyv tárának a múltját, jelenét mutatja be, és kapcsolódik még hozzá. A régióból választottunk egy olyan területet, Szegedet, ahol nagyon élénk az akadémiai élet, van akadémiai bizottság, kutatóközpont, és ezt is bemutatja az a roll-up kiállításunk, ami egészen szeptember végéig megtekinthető a központi könyvtárunkban.
1: Hát nem lesz unatkozás akkor.
0: Igen, és még nem is mondtam el minden, de biztos az időben szűkre
1: szabott. Érdemes bemenni és érdeklődni személyesen is, de egyébként több forrásból is, nyilván akár interneten, akár egy újságból is, egy hirdető újságból is ezek a programok kiolvashatók, és érdemes ezeket tényleg megnézni, elmenni, és gyakorlatilag, ahogy elnéztem, minden korosztályt érint.
0: Igen, abszolút, ugye? Abszolút. Például indul Juhász Istvánnak a művészettörténeti sorozata szeptember 24-én, amit nagyon szeretnek például a középkorú és idősebb korosztálybeliek, bár egyre több a fiatal is, és most a szecesszióról fog tartani egy nagyon szép vetített képes előadást, de nagyon sokszor jönnek hozzánk fiatalok is, bár az ő területük leginkább az ifjúsági könyvtár a Gubodi utcában.
1: Igen.
0: Egyébként csak így gyorsan megemlítem így az időnk végével, hogy az ifjúsági könyvtárosunk Kuli János idén ősztől megújította a program kínálatát, úgyhogy rengeteg új, izgalmas klubbal várja az odalátogató fiatalokat.
1: Nagyon jó. És akkor látogassanak oda a fiatalok, és a nagy könyvtárba, hát oda is mehetnek a fiatalok gyakorlatilag.
0: Természetesen, és egyre többször jönnek, igen. aminek nagyon-nagyon örülünk, illetőleg berendeztünk egy kis gyerek kuckót, sarkot is, hogy az anyukák, akik babakocsikkal és több gyerkőccel érkeznek hozzánk, ők is kényelmesen tudjanak addig válogatni, amíg a gyerkőc akkor színezget, festeget, nézeget, különböző nekivaló könyveket, úgyhogy erre is van lehetőség, netán torodjon el senki, hogyha gyerkőcökkel van, hogy benézzen hozzánk a központi könyvtárban.
1: Nagyon jó. Szóval pözsög az élet a könyvtárban. Erről szólt ez a beszélgetés. Kapdeboladik Líviának köszönöm szépen a fontos információkat, és akkor sok erőt, jó munkát kívánok nektek szeptemberre is.
0: Nagyon szépen köszönöm, szeretettel várunk mindenkit a könyvtárunkba.
2: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
3: A beszélgetés követően a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Ceglédi rádió!
4: Yeah.

0: Eurovision.
1: What? I don't understand.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
3: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
4: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglid.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-95-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
2: Ceglédi.

0: hallgatok, már is mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a sláger szól, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Szuszi van, szuszi van, gyerekek itt buli van.
9: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Vagyonadót vezet be a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozataláról. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt és vétózgatott, miközben a magyar családok elől elzárták az őket megillető forrásokat. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről a Triglav csúcsról tartott a Mali Triglav felé, amikor elvesztette egyensúlyát és lezuhant. Nyáron 2 hasonló baleset is történt. Júniusban egy holland, augusztusban pedig egy lengyel férfi vesztette életét, szintén ereszkedés közben.
2: Az időjárásról.
10: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára meg én vissza, alapszemlével, maradjanak vele!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tomi XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tomi alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a központi könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Viski András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: hallgatók, szeptember 7-e van, a mai napon a reginák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Dusán nevű ismerőseiket is. A Regina latin eredetű név jelentése királynő, a keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. Más magyarázat szerint a Reny kezdetű német nevek önállósult becézője. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal 1901-ben megnyílt a Fészek Klub. Fészek, azaz festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások. Mármint, hogy ezeknek a szavaknak a kezdőbetűiből áll össze ez a Fészek nevezetű szó. A budapesti Kertész utcában található a klub, nem csupán Magyarország, de egész Európa egyik legrégibb és legjellegzetesebb művészklubja volt. Az alapító művészek 1901. április 6-án a Deiler kávéházban tartották első rendkívüli közgyűlésüket, ahol Zilai Gyula színész javaslatára elfogadták a klub nevét is, 1901. szeptember 7-én pedig birtokba vették örökös székhelyüket a Kertész utcában. 1936-ban született Buddy Holly amerikai énekes, dalszerző, a rock and roll úttörője, és 1951-ben látta meg a napvilágot Chrissy Hynde, a Pretenders zenekar frontembere. 1978-ban alakult Herefordban, mármint a csapat. Egyik legnagyobb sikert hozó albumuk az 1980-ban megjelent Pretenders, amely szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Természetesen azonnal velük folytatjuk itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók! 1949-ben látta meg a napvilágot Gloria Gaynor, kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, eredeti neve egyébként az volt, hogy Gloria Fowles. Az 1960-as évek közepétől énekel. Egy évtizeddel később a diszkókorszak beköszöntével vált világhírűvé, olyan slágerekkel, mint a Never Can Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There, és a mindenek előtt ugye az I Will Survive. Az évtizedek során repertoárja House, R&B, High Energy, Urban és Jazz stílusú felvételekkel is bővült. Gloria népes családba született, szüleinek rajta kívül még 6 gyermeke volt. Az egész familiát a muzikalitás jellemezte. Szegénységben éltek, mivel a családról jószerivel csak a varrónő édesanyja gondoskodott. A mama egy torokműtét miatt elveszítette szép hangját, ezért gyakran kérte meg Gloriát arra, hogy énekeljen neki. A középiskola elvégzése után Gloria Gaynor egy otthonához közeli házban babysitterként vállalt munkát. Egyik este fivérével, Arthurral elment a The Wagon Wheel nevű nightclubba, ahol a Soul Satisfiers együttes lépett fel. Gloria az asztalnál ülve végig énekelte a műsort az együttessel, ami nem került el a zenekarvezető figyelmét. A színpadra hívta őt, ahol a lány olyan nagy tapsot kapott a közönségtől, hogy meghívták, csatlakozzon a zenekarhoz. Hát így indult Gloria Gaynor karrierje, aki tehát ezen a napon született, 1949-ben.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Cegli Lídia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisálla Deledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
2: Az időjárásról.
9: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, nagyon remélem, hogy velem tartanak, folytatjuk dalokkal, slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel, fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, mindenképpen maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás?
6: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz könyvklub természetesen a Központi Könyvtárban, mégpedig szeptember 8-án, kedden 16 óra 30 perces kezdéssel. A hónap témája Vizsgi András kitelepítés. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes ez a foglalkozás is. Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK Irodalom Barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületű ülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Köszöntjük a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
8: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
9: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
10: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
11: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Holnap kedden is friss lesz a reggel, az ország nagy részén 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben délen is, keleten lehetnek vastagabb fátyófelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti táj kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ceglédrádió.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel attól idáig a műsorvezető Süveges András volt, most Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nándé, meg legközelebb holnap reggel 6-kor. Na akkor kérem szépen, kegyetlenül felébresztem majd újra mindenkit. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is.
1: Az időjárásról.
6: Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a hétfő esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültünk önöknek, és nem véletlen a többes szám, hiszen nem csak én szereplek majd, hanem kollégám Szabó Kristóf is a ma esti műsorban. De először még jön a Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júliával most természetesen az iskola kezdés tapasztalatait is mindenképpen összefoglaljuk, de egyéb más témákat is ígért nekünk Júlia, úgyhogy biztos, hogy sok érdekes rendőrségi témával foglalkozunk majd az első beszélgetésben. Ez lesz tehát most, így az első órában. 7 óra után pedig sport lesz a téma, egy különleges sportág, ami itt Cegléden talán már nem is annyira különleges, ez pedig a triál, a kerékpár sport egy speciális ága, amelynek jeles művelője Hegedűs László lesz a vendégünk, aki immáron edzőként folytatja pályafutását. Nemrégiben több nemzetközi versenyen is részt vettek, és hát erről meg az egész sportágról, ennek a helyzetéről beszélgetett egy jót Szabó Kristóf kollégámmal. Ezt 7 óra után hallhatják tehát majd itt a hétfő esti beszélgetős műsorban. Közben előtte, utána pedig jönnek majd a jobbnál jobb muzsikák. Se Búzival kezdtünk, és a Bárszonggal, a 2024-ből szólt ez a dal. Most még meghallgatjuk Kállai Sanders Andrást, Csak veled című dalával érkezik a jeles énekes, 2012-ben rögzítette még ezt a felvételt, utána pedig jön az egészen friss információ a rendőrség házatájáról, jön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk majd. Így indul tehát a hétfő esti beszélgetős műsor, remélem a következő szűk 2 órát ma is együtt tölthetjük majd itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.
1: Kállai Saunders András felvétele után pedig jöjjön tehát Rend a Lelke című szokott rendőrségi magazinunk. Ebben ma is Bálint Bóta Júliával fogunk beszélgetni, elsősorban majd a tanév első hetének rendőrségi tapasztalatairól. Hát bizony kicsit fölbojdult a város, így főleg a reggeli és a kora délutáni órákban. Na hát kérem szépen, mik az első hét tapasztalatai? Elsősorban erről fogom kérdezni Júliát, aki egyébként más témákat is ígért még. Rendőrségi témákat természetesen, úgyhogy induljon már is ez a beszélgetés.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Természetesen most is Bálint Bóta Júlia érkezett meg a kapitányságról, akit nagy szeretettel köszöntök itt nálunk ismét. Szervusz!
2: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
1: Egy héttel ezelőtt ugye azon izgultunk, hogy vajon hogyan indul majd a tanév közlekedési szempontból. Egy hét tapasztalat már mögöttetek van. Milyen volt ez a hét? Azt láttam azért mozogván a városban, hogy ha eddig 10-szer ennyi autó volt, akkor most 30-szor annyi volt körülbelül az ott időszakban, és talán nem is túloztam nagyot.
2: Igen. Igaz, múlt héten azt beszéltük, hogy kb. 4-szer annyi autó, hát igazából szerintem 10-szer annyi autó volt. Hát bejött, amit gondoltam, meg ahogy mondtam is, hogy káosz és anarchia volt. Sajnos ettől függetlenül, hát hála a jó égnek nem történt semmilyen olyan személysérüléses baleset, ami abból kifolyólag lett volna, hogy például egy iskolába igyekült, hogy bárkit esetleg baleset ért volna. Ettől függetlenül mind a gépjárművezetők, mind a kerékpárral, vagy rollerrel, vagy más járművel közlekedők is azért nagyon-nagyon még vissza kell szokniuk. Szóval tényleg az, hogy későn indulnak el, nem állnak meg.
1: És akkor
2: meg,
1: már rohanunk, sietünk.
2: Nem figyelnek oda, hogy van egy stop táblás kereszteződés, nem figyelnek a követési távolságra. Csak mennek,
1: pedig
2: és
1: fontos,
2: akkor... Igen. És hogyha hirtelen lelép egy gyerek valaki elé, akkor ott úgyis az autós egy csatúféket fog nyomni, és ha közel vagyunk hozzá, bele fognak
1: akkor
2: menni.
1: Bizony akkor bizony jön a csat.
2: Így igaz. Úgyhogy, de hála az égnek, hogy semmilyen baleset nem történt, hogy bármilyen gyermeket, bárkit elütöttek volna, viszont tényleg az, hogy például a református iskolánál ott borzalom volt. Ez a puszi és menj, ez nagyon nem működik.
1: Nem egyelőre.
2: Nem, nagyon nem működik. Nagyon-nagyon nagy dugók szoktak ott lenni, ott a kereszteződésben, ott egy borzalmas
1: hát
2: nagy...
1: Amúgy is egy olyan kereszteződés.
2: Egy nagyon frekventált hely, igen. És tényleg azokat a szülőket kérném, akik mondjuk kisgyermeket, szóval úgy visznek kisgyermeket, hogy első osztályos. Ők ne ott álljanak meg. Sétáljanak egy kicsit, álljanak meg ott, ahol tudnak.
1: Igen.
2: A Rákóczi úton meg tudnak állni, akkor tudnak sétálni, ne haragudj, 50 métert.
1: Semmi
2: a gyerek.
1: Baja nem lesz a gyereknek.
2: Nem lesz a gyermeknek semmi baja, hogyha nem az osztályteremig visszük be az autóval, hanem az a gyerek legalább friss, idézőjelve friss levegő szív, hanem
1: nem is annyira
2: friss, de egy kicsit legalább mozog, nem pedig az, hogy ugye ott van, hogy puszi és menj, és
1: egyáltalán
2: nem
1: ismerkedik a közlekedési szabályokkal is.
2: És akkor van egy kis gyalogátkelő hely, ott is szétnézünk, tanuljuk, hogy hogy kell átmenni, mert az a gyermek lehet, hogy egy idő után egymaga fog közlekedni.
1: Igen.
2: És hogyha ő abba a tudatban van, hogy engem elhoztak a bejáratig, és semmilyen közlekedés nem tanul, akkor abból lehetnek problémák, ugye?
1: Igen.
2: Ilyenkor szokott az lenni, hogy szétnézés nélkül átruhannak a gyerekek a nagy táskával, és csak azt látod, hogy libeg mögötte a 10 kilós táska.
1: Igen.
2: De tényleg azok a szülők, akik még jelenleg is kicsi gyermekekkel úgy mennek, hogy kiszállnak, puszik, öleli, azok ne a puszi és mennél parkoljanak le, azok hagyják azokat a szülőket, akiknek a gyermekük tényleg csak addig, vagy az autójuk csak addig áll meg,
1: amíg
2: akiknek a gyermekük tényleg kiszáll, elköszönnek, és akkor már mennek is tovább, mert kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, borzalom, ami azon például református iskolánál volt, az tényleg az, hogy egyszerűen a szülők tényleg, ha tehetnék, akkor bevinnék a tanteremig a gyereket.
1: Igen. Hát
2: és ugye veszekedések vannak, az, hogy egymás mellett leállnak az autóval. Nem értem, hogy ez miért jó, hogy akkor még aki el tudna menni mellettük, mert mondjuk tovább haladna, nem tudnak végigmenni az emberek, mert beállnak egymás mellé az emberek az úton autóval, és nem tudnak közlekedni tényleg a többiek. Ez borzasztó nagy probléma volt. A Szentkeresztnél ugyanez, ott ugye nincs is olyan parkolási lehetőség.
1: Hát ott a Pesti úton persze, igen.
2: Uh-huh. Református sulinál sem, de a Szent Keresztnél még rosszabb, szóval ott tényleg a Táncsics iskolánál is, ugye ott is pici szűk utca, ott is ki van téve ugye ez a puszi és menj. Ott azért egy hosszabb részen meg tudnak állni az autóval a szülők, de akkor is azért ott meg ráadásul piac is van, egyirányú utcai forgalom, ott is nagyon-nagyon nehéz a közlekedés, meg hát igazából itt minden iskolánál ilyenkor nehéz, de ezt mondtam, hogy egy hónap persze. körülbelül, és ha minden jól megy, akkor be fog állni, igen, a rendszer nem fog tökéletes lenni. Ezt meg kell szokni, hogy elkezdődött az iskola, most 9 hónapon keresztül, több mint 9 hónapon keresztül, sajnos oda kell még jobban figyelni a közlekedésre, még jobban a gyalogos közlekedésre, és ugye arra, hogy akik például nem csak azok, akik gépi járművel, hanem akik lábbal hajtós járművel közlekednek, vagy elektromos rollerrel, vagy elektromos kerékpárral.
1: És ők is tipikus hibákat követnek el, ugye?
2: Igen. Nem figyelnek oda, azt gondolják, hogy jaj, itt egy gyalogátkelő hely van, nekem megadják egyből az elsőbséget. Nem.
1: Nem úgy
2: feltétlenül.
1: Van az.
2: Igen. És ami a legfontosabb, az irányjelzés.
1: Igen.
2: Ezt annyira nem, egyszerűen én nem értem, hogy mennyibe telik egy autónál fel és lefelé nyomni. Tudom, ezt most előbb viccelődtünk, hogy sajnos vannak olyan autók, amiben nem szereltek, tudod, indexet.
1: idézőjelben,
2: igen, akik tipikusan nem szoktak jelezni. De minden autóban van irányjelző. Kötelező, ha irányváltoztatás van, a kereszt szerint jelezni kell. Ugyanez vonatkozik azokra a nem gépi meghajtású járművekre is, mint a kerékpár, lábbalhajtós roller, vagy a gépi jármű, mint az elektromos roller.
1: Igen.
2: Mert például én elektromos rolleresni esküszöm, egyszer nem láttam még, hogy kitette volna valaki a kezét.
1: Igen.
2: Mert attól félnek amúgy, hogy elesnek. De hát, húznia, vagy nyomni azt a gázkart, azt nagyon-nagyon lehet, hogy azt a kis gombot, már őszinte ezt, aki még egyikkel sem, én nem mentem ilyennel, de egyszerűen még egyszer sem láttam, hogy bárki, aki közlekedett volna előttem, mellettem, bárhol, kitette volna a kezét,
1: igen.
2: hogy irányjelzés céljából.
1: Igen.
2: És ugyanez vonatkozik sajnos idősebb emberekre is, akik már ugye annyira nem tudnak a kerékpárral úgy közlekedni, hogy...
1: Előfordul bizony, igen.
2: Igen, akkor... De ez megint ugyanaz, amit múlt héten is elmondtam, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit elmondunk nekik, hanem azt, amit látnak a szülőtől.
1: Nagyon fontos a példamutatás.
2: Példamutatás.
1: Múlt héten is beszéltünk erről, hogy fontosabb talán, mint a beszélgetés.
2: Igen.
1: Az is jó, hogyha van azért, nyilván, hogyha erről elbeszélgetnek, de most hiába magyarázom el egy elsős gyereknek mondjuk azt, hogy a X utca sarkán majd hogyan forduljál be, mert abban nem fogja megérteni,
2: igen.
1: meg kell mutatni neki.
2: Meg kell mutatni. Így, igaz? Ezért mutatni. Kell egy olyan időpontot kiválasztani, ami úgymond holt időszak a közlekedésben. Jó, nem azt mondom, hogy este 10-kor vagy 11-kor induljunk meg
1: persze.
2: a gyerekkel, hogy akkor most megtanuljuk, hogy hónap reggel, hogy mész az iskolába, de vannak olyan holt időszakok, amikor meg
1: igen.
2: lehet mutatni neki, hogy kevesebb a forgalom.
1: Akár és akkor, is.
2: Igen, és akkor induljunk meg egy ebédidőszakba, ugye azért kevesebb a forgalom, mert azért nagyjából mindenki akkor ebédel. Egyszer úgy időzíteni azt, hogy jó, akkor kicsit később ebédelünk, de gyere, elmegyünk kerékpárra, és akkor megnézzük. Ezt, vagy ha valaki tényleg elektromos rollerrel közlekedik, akkor a szülő kísérje el, az is lehet. Én azt is nagyon-nagyon a szülő mellé állok, aki például, hogyha a gyermeke elmegy elektromos kerékpárra, lassan mögöttem egy autó, és megnézi, hogy a gyermeke hogy közlekedik.
1: Igen.
2: Tudom a gyerekeknek, jaj, ez nagyon ciki, de... Inkább az legyen, hogy a gyerek egy kicsit hisztizik, mint az, hogy a balesetibe ott üljünk mellette.
1: Pontosan, igen, erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni.
2: Igen,
1: nagyon.
2: De amúgy hála az innek tényleg nem volt baleset, így, hogy ilyen...
1: Nem nagyon szokott, hál' Istennek, tényleg az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, nagyon sokat beszéltünk már erről, és azért nagyon fontos, hogy ott vagytok. Ti
2: igen.
1: is, és a segítségeitek is, ugye igen. azért megvannak.
2: Igen. Van ugye a polgárőrség, akiknek innen
1: igen.
2: is köszönöm a segítségüket. Ugye itt vannak a közterületfelügyelettől a kollégák, és itt vannak ugye a közrendvédelmi osztálynak a kollégái, és a közlekedésrendészet is
1: igen,
2: kollégák, úgyhogy nagyon köszönöm nekik.
1: Ez nagyon sokat segít.
2: Igen. De amúgy volt egy koccanásos baleset, de az ugye nem személysérüléses volt, az egyik iskolánál a kereszteződésben volt egy ráfutásos baleset, amit
1: igen.
2: mondtam, úgyhogy nem figyelt oda a mögötte lévő, és akkor összekoccantak, de hála az ének személysérülés ott nem történt.
1: Na. Hát akkor az első hét akkor nagyjából azért jól zárult, és reméljük, igen, hogy így lesz a többi is, és aztán majd csak valóban megszokják a közlekedők, hogy így iskolába menet, meg iskolából jövet. Abban az időszakban, reggel és kora délutáni órákban azért bizony a forgalom egy picit megzavarodik itt, igen, Cegléden is. Ez nyilván így van Szombathelyen, meg Nyíregyházán is.
2: Ez tehát mindenhol így van, igen. Főleg a nagyobb városokban, hát ott, igen, meg még rosszabb, mert ott van még villamos is, úgyhogy például Budapesten. Róli, meg minden. Itt örüljünk, hogy ilyen még nincsen, még reméljük, hogy nem lesz egy darabig. De tényleg nagyon-nagyon amúgy hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy ennyire odafigyelnek.
1: Ezt a folyamatot nyilván majd figyelemmel kísérjük
2: a gyerekekre, igen, és szeretném, hogyha ez így maradna az elkövetkezendő, igen, 9 hónapban, sőt az elkövetkezendő években is figyeljünk. Persze, nagyon a gyerekekre.
1: Úgy legyen. Na, még egy témát hoztál nekünk, igen, nagyon gyorsan még itt a műsoridőnk bár fogy, de azért beszéljünk arról, hogy ugye történnek bűncselekmények, vagy kisebb balesetek is, ezek után természetesen értesíteni szokták a rendőrséget, de a bejelentések nem mindig igazán pontosak, és nem mindig könnyű elindulni ezek nyomán aztán a rendőröknek. Milyen hibákat követnek el az emberek ilyenkor?
2: Igen, ezt azért

0: fontos, hogy tudja, hogy egy lopás és egy rablás között mi a különbség. És nagyon sokszor történik olyan, hogy emiatt a ceglédi rendőrkapitányságnak például a kollégái, vagy az egész ceglédi rendőrkapitányság kap egy olyan negatív hozzászólás cunamit, ami igazából nem jogos. Holott például az elmúlt időszakban az ilyen bűncselekményeknél, mint például úgy pont kirakták a lángosos történetet, 2 órán belül a legtöbb esetben megfogjuk az elkövetőket. Mert ott van, olyan szuperszónikus kollégáim vannak, én annyira büszke vagyok rájuk, hogy már a mozgásában, hogyha van egy rosszabb kamera felvétel, vagy csak egy olyan személy leírást annak, hogy elmondja a ruházatát, vagy hogy milyen haja volt, olyan szuper kollégáim vannak, és én olyan büszke vagyok amúgy rájuk, hogy rögtön mondja, hogy ez meg ez volt, tudja, hogy hol találja, kimennek, összeszedik az ember, és viszik is a balhét. Igen. Szóval igazából itt most a sajtó részt, ugye, mert ez a bűnügyi rész, ez nem hozzám tartozik, ugye ez Karasz Csaba alezredes úrhoz tartozik, igazából itt a sajtós részét szeretném én inkább arra felhívni a figyelmet, hogyha történik velünk egy bűncselekmény, akkor elsősorban a 112-t hívjuk, és akkor mennek ki a kollégáink és segítenek, valamint hogyha kiposztoljuk ezt bármilyen közösségi oldalra, akkor próbáljunk először tájékozódni, és ugyanezt szeretném kérni, ugye a közösségi oldalaknak, ezeknek a csoportoknak, például az adminisztrátoraitól, hogy legyenek szívesek, hogyha nem biztosak valamiben, hogy ez például egy bűncselekménnyel kapcsolatos, akkor inkább keressenek meg például engem a ceglédi rendőrkapitányságon, vagy magát a ceglédi rendőrkapitányságot hívják fel, hogy na, egy ilyen meg ilyen érkezett hozzánk, kiposztoljuk-e, vagy ne posztoljuk, mert például ugye azért most nagyon nagy félreértések történtek a hétvégi esetben, és az például nem volt annyira jogos, én nem éreztem, mert ott is rögtön meg volt az elkövető. Meg hozzáteszem, hogy ugye a sértettnek meg lett mindene.
1: Igen, ráadásul.
0: Igen, de ezt a hölgy, azért merem mondom, ezt a hölgy ki is rakta igazából ugye az oldalra, de azért mondom, hogy a sajtó szempontjából én annyit szeretnék kérni, hogy bármilyen van, én először azt javaslom, hogy érdeklődjenek utána, hogy valós dolgok történnek-e.
1: Hát, nem árt.
0: Mert nagyon sok esetben nem úgy van, ahogy bárki is ezt leírja, és nem azért, mert szándékosan teszi, hanem azért, mert lehet, hogy nem tudja ennek a büntető törvénykönyvi hátterét.
1: Nem is kell tudnia, ezért vagy nem,
0: így, ezért vagyunk között. Mi, és ezért így mondom van, én is, hogy nagyon szívesen segítünk, hogyha bárki, hogy na, egy ilyen bejegyzés érkezett, addig nem hagyják jóvá, amíg utána nem érdeklődtek, hogy valóban történt.
1: Ennyi az egész, tényleg figyeljünk oda, és nehezítsük
0: és
1: a rendőrség
0: és
1: munkáját.
0: Nagyon figyeljünk oda egymásra, hogyha valakivel történik egy ilyen, akkor tényleg legyünk olyanok, és menjünk, és próbáljunk segíteni másoknak. Igen. Szóval legyünk ott, és legyen, hogy mondjam, most kicsit észlengesen legyen vér a pucánkba, és próbáljunk mindenkinek segíteni.
1: Igen.
0: Mert úgy fog ez az emberiség úgymond előrébb haladni, hogyha ott vagyunk egymásra.
1: Együtt vagyunk.
0: Figyelünk egymásra.
1: Nagyon fontos az együttműködés. Igen.
0: Igen.
1: Mi is remélem, hogy jól működtünk együtt itt az elmúlt percekben, itt a Rend a Lelke című műsorban. Jövő héten innen folytatjuk. Természetesen majd azért az iskola kezdési kis anomáliákat majd, ha adódnak, akkor ezekről természetesen szólunk, meg egyéb más témák is ugye elő jönnek majd itt ebben a műsorban. Bálint Bóta Juliának köszönjük szépen az értékes és nagyon friss információkat.
0: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órája végéhez közeledik, egy dalocskát még ide biggyeztünk azért, ez legyen Dash és Young Fly közös felvétele az Oh Mama 2025-ből szól a nóta, ezzel zárjuk ezt az órát, aztán jön a következő, amelyben pedig biciklizni fogunk, nem is akárhogyan, hiszen a triál sport azért nem a kerékpározás legegyszerűbb fajtája, de hát erről nem egyszer mesélt már itt nekünk Hegedűs László Hege, a Hege Show megálmodója, ő vele beszélgetett most Szabó Kristóf kollégánk, és hát bizony több nemzetközi versenyről is szó esik majd a következő órában, de ahhoz itt kell önöknek is maradni. Remélem a következő 60 percet is együtt tölthetjük majd.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
8: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Évfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány rahagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt, az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett.
1: Az időjárásról.
9: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Alex Warren és a Fever Dream című friss 2026-os dala, ezzel indult a hétfő esti beszélgetős műsor második órája. Most még jön a Bagosi Brothers Company, olyan ő című nagyon szép dala 2019-ből, majd pedig egy nagyon szép sportágról, a triárról lesz majd szó. Hegedűs László Hege lesz majd a vendégünk, és vele beszélget majd Szabó Kristóf nagyon sok érdekes és aktuális dologról, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Jöjjenek Bagosiék, és utána jöjjön a beszélgetés is.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bagosi Ég felvétele után pedig jöjjön a már sokat emlegetett beszélgetés, amelynek fő témája a triálsport lesz majd. Hegedűs László, Hege lesz majd a vendégünk, az egykori jeles versenyző, most már főként edzőként szolgálja ezt a sportágat, és bizony több nemzetközi versenyen is részt vett csapatával nemrégiben. Lesz miről beszélgetnie a következő percekben Szabó Kristóf kollégánkkal, aki ezt az interjút készítette, ami már is indul.
0: Információk első kézben. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Hegedűs László, Hege, triál versenyző, edző, a Hege Show megálmodója, showman is, akkor már egyben. Üdvözöllek téged!
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót, szia!
2: Azért országúti kerékpár, mountain bike, cyclocross, erről azért általában mindenki szokott hallani, még a sportlaikusok is, vagy akik annyira nem követik a sportokat. De azért a triál nem élvezi annyira a széles körű ismerettséget. Neked hogy jött, mert ahogy így olvastam, elég fiatalon már elkezdted ezt a szakágat művelni?
3: Igen, összességében a Magyar Kerékpáros Szövetségen belül, pont úgy, mint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségen belül, ugye megkülönböztetünk különböző kerékpáros irányvonalakat. Ennek része ugye az országút, a mountain bike, a downhill, a BMX freestyle, vagy éppen ugye a triál. Az, hogy egyébként ugye a kedves hallgatók melyik sportágról miként tudnak tájékozódni, az azért nagyban függ egy sportág népszerűségétől. Tehát mondjuk egy országútival nagyon nehéz versenyezni, mert ugye ott kőkemény műsoridőket nézhetnek és tölthetnek el a televízió előtt a kedves nézők, vagy éppen kilátogathatnak különböző helyszínekre, ahol mondjuk a mezőny átfut. Ennek egyébként Magyarországon is van egy nagyon népszerű irányvonala. De azt gondolom egyébként, hogy a triál az a szakág, ami viszont egy picikét minden más kerékpáros irányvonalnak az alapját adja, mindezt ugye a koordinációval és az egyensúlyjal. Tehát azt szokás mondani, hogy aki mondjuk ügyesen triálozik, tehát megtanulja a triálozás alapjait, azok utána kivétel nélkül mondhatjuk azt, hogy más kerékpáros szakágokban is eredményesen tudnak fejlődni, hiszen ugye rendelkeznek azokkal a kerékpáros skillekkel, amik hozzásegítik őket ahhoz, hogy más szakágokban is eredményesek lehessenek. Az én pályafutásom elejét illetően, én ugye Cegléden találkoztam ezzel a sportággal, ezzel a kerékpár triállal, és faramúci módon egyébként akkor még BMX kerékpárral róttuk az utcákat itt a srácokkal, és akkor láttam a Dózsa téren egy fiút, aki igazi, tényleg nagyon elképesztő látványos trükköket mutatott meg azáltal, hogy mondjuk egy kerekezett, vagy éppen felugrott egy 30 centis padra, tudott hátsó kereken padra, és én akkor 13 évesen megláttam ebben a sportágban egy olyan dolgot, amit egyébként korábban még nem találtam meg semmiben, tehát én akkor már láttam, hogy ez az ügyességi vonal, az ilyenfajta fókusz és koncentráció, biztos voltam benne, hogy ez az én utam, és majd hozzásegít nyilván később ahhoz, hogy akár az iskolapadban, vagy éppen ugye a munkahelyen jobban tudjon az ember koncentrálni és fókuszálni. Tehát ezt egyébként a triálozással rettentő módon meg lehet tanulni, ugyanis hogyha itt nem zárod ki a külső körülményeket, és vihorászol edzésen, akkor annak gyakorta esés a vége.
2: Ugye 2010-re már úgymond a világ élmezőnyébe kerültél. Milyen volt az út a profikhoz jutni? Ugye előbb említette, 13 évesen megismerkedtél vele, és gyakorlatilag akkor a korai 20-as éveidben már amúgy a világ elithez tartoztál. Hogy sikerült ez?
3: Igen, itt összességében ugye az első versenyem az a budapesti Converse hangárban volt, tehát akkor úgymond akkor estem át a tűzkerességen ilyen tekintetben, tehát ugye ott belettem dobva a mélyvízbe. Hát nagyon-nagyon paráztam úgymond attól, hogy úristen, most akkor versenykörülmények között hogyan fogtunk teljesíteni, hát végül is amatőr kategóriában a 24 indulóból a 21. helyen végeztem, tehát hogy mondhatjuk, hogy az utolsók között indultam, de azt gondolom egyébként, hogy minden olyan amatőr sportoló, aki belekóstol a versenyzés világába, annak az első néhány évben nem szabad foglalkoznia az eredményekkel. Az első néhány év az tanulásról szóljon, arról szóljon, hogy picikét ismerje meg saját magát stressz helyzetben, tanulja megkezelni a feszültséget a megfelelő módon, és akkor ezt követően, amikor ugye a szakmai tudás ehhez a mentális felkészültségi állapothoz tud majd úgymond alkalmazkodni, na onnantól kezdődően lehet majd szépen röpködni.
2: Például egyébként a norvégoknál van pont ez, amit mondasz, hogy ott nagyon sokáig, azt hiszem ilyen 14-16 éves korig nem is versenyeztetik se a focistákat, se alpesi sízőket nincs, tehát hogy gyakorlatilag nem osztanak helyezéseket, hanem csak edzések vannak, versenyek ugyanúgy vannak, de nincs helyezés, nem erre teszik a fókuszt, és egyébként látható, hogy milyen eredményeket érnek el az elmúlt időszakban, meg amúgy tényleg a norvégok szinte minden sportban nagyon jók. Na már most, ugye ezek után, ugye ahogy említetted, még mindig szoktál versenyezni, de közben azért felépítettél egy másik fajta, egy kicsit ilyen extrémebb vonaladat is ezekkel a Guinness rekord döntési kísérletekkel, valamint a hegesóval. Ez egy szándékosan felépített karrierút volt neked, hogy majd későbbiekben erre az ilyen extrémebb, meg látványosabb vonalra fogod fektetni a hangsúlyt?
3: Hát, hogyha tudatosságról beszélhetek, akkor bátran kijelenthetem, hogy emögött mindig kényszer volt. Tehát, hogy a versenyzői karrierem alkalmával abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyrészt ugye amikor elkezdtem, akkor a szüleim nagyon támogattak, tényleg mindenben segítettek, és ezért nagyon is hálás vagyok nekik, és tényleg minden szülő előtt le a kalappal, akik támogatják, szponzorálják a gyermekeik sportkarrierjét, de hogy alapvetően ugye egy bizonyos szint után már nekem bejött az első komolyabb szponzorom. Ez a triában nagyon ritkaság számban ment, én egy energiaital gyártó cég által voltam támogatva, most ezt nem nevezném meg, de hogy kaptam egy nagyon komoly kis szerződést, tehát én akkor 18-19 évesen, én annak nagyon örültem, hiszen ez a mi szakágunkban, a mi világunkban ez tényleg egy ismeretlen terep volt. És akkor nekem ott volt egy 2+1 éves szerződésem, és én akkor mondhatom el, onnantól kezdődően mondhatom el, hogy én ezzel tudtam professzionális szinten foglalkozni. Tehát én ugye, amit onnan kaptam összeget, én azt visszaforgattam a külföldi versenyzésben, így nyilván nem mondom, hogy egyáltalán nem, de kevésbé terheltem a családi kasszát, és akkor én is nyugodtabban, felszabadultabban tudtam versenyezni. Na most, amikor ez véget ért, ugye egy vezetői váltás véget, az új vezető már a triában és a különböző Magyarországon képviselt szakágakban valamiért nem látta a fantáziát, ezáltal én onnan kikerültem. Na most onnantól kezdődően kellett elgondolkoznom, hogy oké, de hogy akkor most benne vagyok a világ top 10-be, azért innen ezért edzettem rengeteget, hogy ugye ezt véghez tudjam vinni, akkor hogyan tovább? És akkor a fellépés az gyakorlatilag azért is lett ugye Hegesó neve, mert akkor még egy egyszemélyes hadseregként indultam, és akkor ugye ez az én nekem a saját bemutatón volt. Ezt idővel kibővítettem Takács Zolival, aki szintén egyébként szegedi származású, régebben együtt triáloztunk, tehát hogy volt ennek egy nagyon szép karrierútja, valóban úgy, ahogy elmondtad, és a Hegesóval is Dél-Afrikától kezdődően Kínán át rengeteg helyen léptünk fel, ami önmagában véve nagyszerű, hogy a Magyarország határt át tudtuk lépni azzal a produkcióval, amit egyébként úgy megálmodtunk. És akkor ezt követően jött az edzősködés. 2020-ban ugye a pandémiás helyzet azt eredményezte, hogy az egyébként rendezvényszervezésben dolgozó vállalkozásommal ott akkor meg kellett állnunk, ugyanis a rendezvény volt, amit először bezártak, és amit utoljára nyitottak meg. Na most innenstől kezdődően volt egy kényszerhelyzet, és felhívott Budapestről az egyik legtehetségesebb volt tanítványomnak az édesapja, Ákosnak hívják, most nem mondom a teljes nevét, mert az ilyen szempontból értelen, de hogy foglalkoznék-e a gyerkőcével, el tudnék-e vállalni egy edzéstartást? Hát én abban az időszakban bevallom őszintén, megmondom, hogy én a saját edzéseimen kívül sem más nem fókuszáltam. Tehát olyan voltam, mint egy picit ilyen versenyló, tehát hogy robotikusan csak az én edzés munkám volt a legfontosabb.
2: Hát ez sok profi versenyzőnél azért persze, magukra koncentrálnak.
3: Szokás mondani egyébként, hogy az edzősködésre meg kellett érnem. És amikor volt nálam Leo először, na akkor láttam valami egészen fantasztikus dolgot, ugyanis amikor edzettem Leót, akkor azt fogalmazott meg bennem, hogy uramisten, hát ez a kisrác, ez irgalmatlan tehetséges, és már most olyan egyensúlyérzéke van, amit egyébként a triálosoktól is nagyon ritkán látni. Tehát ő egyébként mountain bike-kal készült a Superior csapatnál, és nekik egészen gyerekkortól kezdődően voltak ügyességi mountain bike edzések. Ezt olyan szinten tudta integrálni ugye a triál szakákba, hogy mondhatjuk azt bátran, hogy nem nulláról indultunk. Tényleg elképesztő volt, és az is elképesztő volt, ahogyan én erre reagáltam. Tehát ezt picikét úgy éltem meg, hogy úristen, hát akkor csináljuk, gyerünk, akkor próbáljuk meg kihozni belőle a maximumot. Na most Leóval egyébként oda jutottunk, hogy néhány év alatt az utánpótlás világbajnokságon, ahol korábban még nem indult ugye hazai versenyző, a 7. helyig tudtunk fölkapaszkodni, aztán Leó végül is sportot váltott, tehát ugye mondhatjuk azt talán, hogy egy picikét nála ugye ez a korai kiégés ez itt előjött, és pont erre kapcsolódnék rá, amit mondtál korábban, hogy ugye nagyon pici gyerekkora óta versenyzett, elképesztően tehetséges, nagyjából bármibe az lett volna, és belőle például ezt hozta ki. De beszélhetnék egyébként egyébként a Demeter tesókról, vagy éppen a Bendéről, akik viszont nagyon komolyan veszik a sportágot, pici koruk óta benne vannak, és az idei évben például ott voltak az utánpótlás világbajnokságon, ahol mondjuk Misi a kategóriájában U12-ben a 7. helyen végzett, tehát elképesztően ügyes és tehetséges srácok vannak nálam, aminek egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy úgymond azt a fajta edzői attitűdöt, amit egyébként én élsportolóként képviseltem, azt valamilyen szinten sikerül nekik átvenni.
2: Picit azért puskáztam és megnéztem a közösségi oldaladon, és most nemrég is volt egy elég komoly verseny ezekről. Milyen?
3: Sőt, mi több, volt több is. Ugye voltunk világkupán a nagyobbakkal. Na most itt gyakorlatilag három versenyzőt szeretnék kiemelni, Balogh Levente, Farkas Zalán és Kovács Péter. Kovács Peti itt most a rangidősünk, tehát ő 25 éves srác, viszont Levi és Zalán, ők 18 évesek, ami azt jelenti, hogy nekik ez még kvázi junior évük, és elképesztő, mert a junior Európa bajnokságon második és harmadik helyezéssel sikerült zárnunk, ami óriási, tehát hogy annyira mondhatom azt, hogy szívmelengető volt látni a srácokat, akikhez azért igyekszem én is szakmailag hozzátenni, hogy wow, képesek voltak rá, és azért ilyen nem volt korábban. Tehát ezt mondhatjuk, hogy magyar sporttörténelmi siker a triál szakákban.
2: Ráadásul úgy is, hogy maga a triál meg úgy unblock a kerékpár leszámítva, hogy egy-két külföldi nagyobb nációt, akik magasabb létszámmal képviseltetik magukat a mezőnyben, azért Európa központú, tehát a leghíresebb triálosok, akinek után néztem, azért spanyolok, stb. Tehát maga egy Európa bajnokság azért az egy nagyon nívós bajnokság, nagyon nívós verseny. Tehát ezeken a versenyeken kívül, ugye gondolom még fiatalabb korcsoporttal is, ha jól láttam, egyébként még fiatalabbakkal is foglalkozol. Most már a Hegesó keretein belül, ugye, vagy ez a Hege team, így most már főleg inkább a fiatalok és a csapatodon belüli versenyeztetés, tehát ez a világkupa verseny felé megy, vagy inkább, vagy emellett megy még tovább, ugye ez az ilyen performance jellegű show műsor is.
3: A show műsorokat ugye a jelenlegi rendezvénypiaci helyzetben én azt gondolom, hogy a nálunknál jóval olcsóbb fellépők viszik el, tehát ugye ők azok, akik ugye mennyiségi munkát tudnak csinálni. Mi alapvetően mondhatom azt, hogy az évek alatt rengeteget léptünk fel, tehát nekem volt olyan évem, amikor a csapattal 50 plusz hazai fellépést csináltunk meg egy év alatt. Az egy picikét daráló üzem volt, tehát egyébként ugye azt a fajta aktivitást, amikor az 50 plusz fellépést csináltuk, azt már most én személy szerint én biztosan nem tenném bele, tehát azt már nem jó szívvel csinálnám, nem is tudnám magam úgy oda tenni. Ez egy nagyon szép korszak volt, a fellépések természetesen megmaradtak, azt azért szeretném jelezni, hogy profi sportolókkal dolgozunk együtt, tehát hogy ha esetleg bárki lát egy kiajánlót, hogy itt már mindenki magyar bajnok, azért azt fenntartásokkal kell kezelni, mert egyébként a mi referenciáink azok valósak és ténylegesek, ellenben nagyon sok más sportcsapaté van, akik ugye megírják, de a kedves szervezők nem néznek utána, hogy ez most akkor tényleg valid információja vagy nem, tehát hogy fars és fake információk alapján választanak mondjuk egy-egy bemutató csapatot, és akkor ugye nyilvánvalóan mindig az a visszajelzés, hogy mert hogy az összeg, az ár,

0: akár egy világkupa győzelem, vagy vannak ilyen célok, amit így kitűztetek, vagy igazából csak belerakjátok a munkát, és lesz, ami ezt lesz ilyen szinten.
1: Teljesen reálisan mondom, hogy a világkupa győzelemtől nagyon távol vagyunk. Tehát ugye a junior korosztályban van keresnivalónk, majdnem egyébként a versenyzői bázisom minden tagja alkalmas arra, hogy a junior kategóriában bekerüljön egy top 5-be, vagy alkalmas lesz. Lesz most egy világbajnokságunk, ami egy picit sajnálom, de Szaúd-Arábiában lesz, ott kerül megrendezésre, ami most jelenleg egyébként mondhatjuk azt, hogy háború zóna, és sajnos a UCI, ugye a Nemzetközi Kerékpáros Federációnak nem sikerült elintézni a helyszínváltást. Mondjuk abban sem vagyok biztos, hogy nagy törekvésük volt ebbe az irányba, de ők úgy gondolták, hogy ott kell megszervezni. Ezt tervezzük, csak még ugye itt bizonytalanok a feltételek. Ellenben Levi és Zalán, akik ugye most Európa-bajnokságon gyönyörűen szerepeltek, na hát kettőjük közül egyébként, hogyha mentálisan rá tudnak fókuszálni, és odarakják magukat, dobogó esélyesek mind a ketten. Tehát, hogy mind a kettő srácban ott van a képesség, és ott van a tudás, hogy egy világbajnokságon pódiumra állhassanak, ami egyébként óriási dolog lenne.
0: Talán még nem is volt Magyarországon.
1: Nem. Triál szakákban, juniorban ilyen soha nem volt. És mi ezt a vonalat szeretnénk egyébként tovább erősíteni. Tehát az én célom az, hogy aki szeretne komoly edzésmunkát végezni, azoknak állok rendelkezésére. És egyébként szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogyha a gyerkőc szeret kerékpározni, és úgymond megtanulni az ügyességi mountain bike-ozást, akkor nem feltétlen kell elmenni triál szakákba. Én azt mondom, hogy az ügyességi kerékpározás az rettentően fontos akkor is, hogyha csak a gyerkőc az iskoláig közlekedik, vagy éppen a haverokkal kimennek, és akkor bicikliznek egyet. Ugyanis az a kerékpárkezelés, amit itt edzésen nálam megtanulhatnak, nagyon-nagyon hasznos lesz, és sokkal biztonságosabbá teszi a hétköznapjaikat.
0: Egy utolsó kérdésem lenne még, melyik a kedvenc budapesti hidad, és miért pont az Erzsébet híd?
1: Igen, volt annak idején egy MyLine projekt, ahol ugye arról szólt a dolog, hogy egy héttel a gurulás előtt én azt ott kitaláltam, hogy ezt szeretném megvalósítani. Felhívtam a kedves videós ismerősömet, felhívtam az egyik, biztosítással foglalkozik a srác, de ugye olyan biztosítással, amik a famászókat, hegymászókat érintik, és akkor ő volt a segítségemre, elmentünk hajnalba, és megtörtént az ominózus gurulás ezen a bizonyos hídnak a korlátján. Szoktam visszanézni a videót, bevallom, hogy most 36 évesen már ezt lehet, hogy nem csinálnám.
0: Tehát azért veszélyesnek tűnik már.
1: Veszélyesnek tűnik, igen, de ugye itt látszik, hogy mondanám, hogy fiatalság, borondság, de alapvetően tényleg így az idővel az ember az azért mérlegel, sokkal óvatosabbá válik, ezt én magamon is megfigyelem, minden mai napig egyébként aktívan sportolok, életvitelematriálozás, de azért jóval óvatosabban teszem. Tehát most már azért nem úgy ugrok bele ugrásokba, mint mondjuk azt tettem 18 vagy éppen 20 évesen. Tehát, hogy annak az érának megvan az óriási előnye, hogy az élsportolói teljesítményt ki lehet maxolni. A mostani érának, amiben most vagyok, annak meg az óriási előnye, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezem, mentálisan nagyon sok dologban mondom magam rutinosnak, és emiatt egyébként kiválóan mérlegelek.
0: Hegel, köszönjük, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánunk.
1: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit!

0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide a hétfő esti beszélgetős műsor végére, ez legyen a Halott pénz gyerekek című friss 2026-os felvétele. Természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem a középkorúaknak és az idősebbeknek is. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és számítok rá holnap ugyanekkor 6 és 8 óra között jön majd akkor a keddesti beszélgetős műsor. Akkor is igyekszem majd érdekes, friss, aktuális témákkal jönni. Kedves hallgatóink, én búcsúzom, Szatmári Gábort hallották, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön, nem fogják megbánni. Minden jót, viszont hallásra holnap!

0: vihar a szárnya.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
5: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Több száz házi orvosi praxis még mindig betöltetlen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
4: Az időjárásról.
5: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Itt a Cegléd hangja az FM 92-ön a Cegléd Rádióban. Vörös Tendi köszönti Önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/cegledradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztos, ami biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés, és hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előre tolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorral fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak averziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremben is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam bele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen. Gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot. Nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu. Néhány zene után jövünk az Önök válaszaival. Cegléd Rádió.

Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, vagy ettek? 0635 92 95 5-ös kívánságkukac@cegledradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt, mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én meggyes vagy cseresznyi és piténben, minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár, igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt, szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt, akkoriban még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra, minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába, hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény, szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább 2-3 mumifikálódott kukac, írja nekünk Dóri. Az is komoly, hát és azt hiszem, hogy nem datója, hanem füge van nekünk otthon most, lehet, hogy nem fogom csak így ukmuk-fuk megenni, hanem belenézek, hogy mit is tervezek bevinni a szervezetembe. Minden esetre köszönjük a figyelmeztetést, és igen, benne van a pakliban, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda. Lássunk még egyet a blokk végére. Kiskoromban macskatápot a macska tányérjából a macskám társaságában. Hát együtt falatoztatok, igazából nincs ebben semmi fura, de igen van. De van egy barátom nekem is, aki meg szokta kóstolni a kutyaszáraz tápokat például, mert szerinte egészen jó ízű, és néha bekap egy-egyet ő is. Vannak furcsaságok, de pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 95 5-ös, hamarosan folytatjuk. Cegléd rá!

0: Robert nevű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutya szárasztábot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként, Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenet küldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 925 925. Száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, végül is ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt. Kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajon beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tea van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört, szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni, bár ezt sokan nem bánják, én sem bánom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is, 0635 925 925.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635-92-95-ös, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj főzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízű volt, és imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért ez érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár ma ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok? Derüljön ki! Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, tehát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikát macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pisis volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha itt arról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635-95-95-ös, a zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatlan.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Megkezdődött a parlament ülés szaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegvéd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635952952-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegvedradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el, olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejárt, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja, de szerintem a csirkemell sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya, a következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát, miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. De várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a posat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek. Ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az veszel kárba, belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan, néhány zene múlva érkezik is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: minden, ami szemszájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0635 95 95-ös az SMS számunk, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Restált máj. Óviban egyszer volt ebédre, és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre, és megtömött vele, én meg felálltam az asztaltól, és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat, és öklendezni kezdek. Hát ez mondjuk nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó, véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyos savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész, tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pálpusztai sajtról meg, hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odament és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből, hogy ne volna aranyom. Ekkor elővette egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufa fejet. Sokat. Jó pár dobozniról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ne, ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufafejnek, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg vagy iszik meg magától, szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldj el nekünk 0635 95 95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd.

0: Ez itt a Cegléd hangja, az FM 92-5-ön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, az se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka, ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellem ízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták, tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy elmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság, de igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik, hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegléd hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-tön.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92-5, ahol minden dal, minden hol közös ismerős.

0: Az utolsó blokkjához érkezett a mai Ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0635 92 95 5-ös, aki most küldi el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt, akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúzapörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi, nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúzapörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állagom, azt nem mindenki, hogy mondjam, viseli el könnyedén. Valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket mindenestül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy sejemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval sejemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő, durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljon nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, kannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már, a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfa virágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohánybogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túró tortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy itt velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Ceglét hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változat.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítésépítését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó. Korhatár karika, no, no, nincs galiba, pedig az pornó.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Az időjárásról.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a Ceglin Rádióban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.